0: Shine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Két lépcsőben emelhetik az oktatás segítő dolgozók bérét. Állami kézbe kerülhet a dohánytermékek kiskereskedelme. A három csapás elvét vezetik be a környezetvédelmi szabályszegéseknél. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Balesetmentes közlekedés, mit is kívánhatnánk az időjáráshoz? Alkalmazkodjanak a közlekedők minden esetbe, és továbbra is jó időnek örülhetünk. Rengeteg a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon, és az elmúlt napokban is ez volt jellemző. Több útépítési munkaterület a vármegyék területén, nagyon sok tereléssel járó útszakaszon szembesülnek majd a közlekedők, és a továbbiakban is a helyreállítási munkálatok idejére forgalomkorlátozások és a munkaterületeknél a megállás is tiltva van. Lakott területen kívül a 49-11-es számú főútvonalon Nagykálló-Nyíregyháza között jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát irányonként, és több munkaterületnél továbbra is a megállás jelentősen korlátozva van. Igen sok volt a baleset, történtek a héten súlyos, illetve tragikus balesetek a vármegyék területén, tessenek jobban vigyázni, a közúti közlekedés szabályait betartani, de elsősorban a gyorshajtás az továbbra is jellemző, és nagyon sok esetben a rendőrök több gyorshajtót is ki tudtak szűrni, és intézkedés alá vonni már a helyszínen. Viszont nagyon sok védekapunál lévő felvételt készített a rendőrség az elmúlt napokban, amik szintén a gyorshajtással kapcsolatosak. Nem árt, ha tudják a közlekedők, kedves hallgatók, hogy nem csak a gyorshajtás szűri ki a védekapu, hanem más eseményeket is tud rögzíteni, biztonsági jobb, valamint szabálytalankodás, mikor záróvonalat átlép, illetve úgy közlekednek a járművezetők, hogy hibás járművekkel. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, kellemes utazást!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Október közepén jöhet a noxos dolgozók béremelésének első lépcsője, a második pedig 2027. januárjától. Magyar Péter a kormány döntéseiről tartott tájékoztatón beszélt a bérrendezésről, egyelőre azonban nem ismert pontosan, mekkora emelésre számíthatnak a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, és az sem tisztázott, hogy a technikai munkatársakra is kiterjed-e az intézkedés. A pedagógusok szakszervezete fontos előrelépésnek tartja a bejelentést, ugyanakkor továbbra is konkrét vár. A PS szeptemberben újabb aláírásgyűjtést indított a noxos és technikai dolgozók bérrendezéséért. Állami kézbe kerülhet a dohánytermékek kiskereskedelme. A miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón azt mondta, személy szerint azt támogatná, hogy a trafikok működtetése teljes egészében állami kézbe kerüljön. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez egyenlőre csak az ő elképzelése, és még nincs róla végleges kormánydöntés. A kabinet jelenleg a koncessziós szerződéseket vizsgálja, többek között azt teljesítették-e a vállalt feltételeket, illetve megfelelő bevételhez jut-e belőlük az állam. Akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak a jövőben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegést elkövető vállalatok. A kormány szigorítja ugyanis a szankciókat, és 2027. januárjától új önálló országos környezetvédelmi főhatóságot állít fel, kiemelten ellenőrzik majd az akkumulátorgyárakat és az akkumulátor hulladék kezelését is. Bevezetik az úgynevezett három csapás elvét is. Ha egy cég 5 éven belül harmadszor is megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lesz, minimum 5 millió forint. Értékalapú finanszírozásra állítaná át a hazai egészségügyet a NEAK új főigazgatója. Kaló Zoltán bejelentette, ha a jövőben a kórházak nem pusztán a beavatkozások száma, hanem a kezelések tényleges eredményessége és a beteg elégedettség alapján kapnának támogatást. A tervek között keményebb gyógyszerára alkuk, a várólisták érdemi csökkentése, valamint az informatikai háttér és a mesterséges intelligencián alapuló ellenőrzés fejlesztése is szerepel. Az 5000 milliárdos alapot felügyelő vezető célja, hogy ugyanabból a forrásból jobb ellátást kapjanak a betegek. Megszüntethetik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát, és jelentősen átalakíthatják a koncessziók rendszerét. A kormány az STFH koncessziókkal kapcsolatos vétó és hatásköreinek megszüntetését kezdeményezi. Magyar Péter szerint várhatóan a teljes hatóság felszámolására és feladatainak szétosztására is javaslatot tesznek. A kormány június óta vizsgálja vizsgálja a kaszinó és dohány koncessziókat, és a miniszterelnök szerint akár a jelenlegi szerződések megszüntetése is szóba kerülhet. A dohánytermékekhez kapcsolódó magasabb állami bevételeket részben az egészségügyre fordítanák. A koncessziók jövőjéről rövid időn belül újabb kormánydöntés várható majd. Újra kötelezővé teszi az orvoskamarai tagságot a kormány. Köböl Anita kormány szóvívő bejelentette. A jövőben csak az folytathat orvosi és egészségügyi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának, ezzel visszaállítják a szervezet korábbi jogosultságait is. A kabinet emellett döntött a tűzifa árának rögzítéséről és a szociális tüzelőanyag keret megduplázásáról is. November 20-ától pedig elindul a családi csődvédelmi szolgálat, amely a bajba jutott adósoknak nyújt majd személyre szabott segítséget. Napokra korlátozza földgázos ügyfélszolgálatait az MVM egy nagyszabású informatikai átállás miatt. Szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, és az előre fizetős gázmérőket sem lehet majd feltölteni. A személyes ügyfélszolgálatokon egyes ügytípusok intézése szintén szünetel majd. Az MVM ezért azt kéri, hogy a tervezhető ügyeket még szeptember 17-e előtt intézzék el. Különösen fontos, hogy az előre fizetős mérőt használó időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszerátállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, és még október elején is lehetnek kisebb korlátozások. A 2026-27-es tanévtől ismét részt vehetnek az Erasmus programban a korábban korlátozással érintett magyar egyetemek hallgatói. A kormány szerint a megállapodást az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások és az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása tette lehetővé. Így az érintett egyetemisták újra pályázhatnak külföldi részképzésekre, szakmai tapasztalat szerzésre és nemzetközi tanulmányi programokra is. A kabinet az intézkedést első 100 napjának egyik fontos felsőoktatási eredményeként értékelte. Az alapítványi egyetemek rendszerének átalakítása közben tovább folytatódik. A kormány tervei szerint 2027. augusztusáig fejeznék be ezt a folyamatot. Összekeverték a mintákat a laborban. Tévesen jeleztek aszbesztet Nagykanizsán. Laborhiba miatt zártak le hónapokra egy nagykanizsai parkolót aszbeszt veszély miatt. Kiderült ugyanis, hogy a Széchenyi térről származó mintát a laborban összecserélték egy másikkal. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a parkoló burkolata aszbesztmentes, ezért a területet ismét megnyitották. Az egyik az Eötvös és a Deák tér fáig körüli bazalt hulladékból származik. Az érintett részeket azonnal kezelik, a szennyezett kőzet cseréjét pedig előkészítették. Sztrájk és demonstrációs készültséget hirdetett a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete. A SZÁD szerint nem látszik teljesülni a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak korábban ígért 25%-os béremelés. Az érdekképviselet már nyáron azt kérte, hogy az emelést azonnal és egy lépésben hajtsa végre a kormány, ugyanakkor szerintük még ez sem rendezné teljesen az ágazat évtizedes bérelmaradását. A szakszervezet most úgy látja, a bérrendezése nem kapott megfelelő politikai prioritást. A SZÁD hangsúlyozta, nem önmagáért akar konfliktust, de konkrét kormányzati döntést vár a szociális és gyermekvédelmi dolgozók fizetéséről. Több családtól is jogellenesen vonhatták meg a családi pótlékot, állítja a társaság a szabadságjogokért. A TASZ szerint több esetben a szülők igazolták gyermekük iskolai hiányzásait, a rendszerben mégis igazolatlanként szerepeltek az órák, ezért felfüggesztették a juttatás folyósítását. A jogvédők szerint az érintettek utólag sem kapták meg az elmaradt összeget. Ez azért is problémát jelenthet, mert a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, így egy családok ebből is kieshettek. A TASZ az ombudsmanhoz fordult, és a rendszer felülvizsgálatát kéri. Újabb béremelést sürget a pedagógusok szakszervezete és a PDS. A két érdekképviselet nyílt levélben fordult az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz. A szakszervezetek szerint a júniusi egyeztetésen elfogadott 0,4%-os bérkorrekció csak átmeneti megoldás volt, és az azóta rendelkezésre álló kereseti adatok alapján további emelésre lehet szükség. Céljuk, hogy a pedagógusok átlagkeresete tovább is elérje a diplomás átlagkereset 80%-át. A PS és a PDS ezért újabb egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal, és a NOX, valamint a technikai dolgozók bérrendezését is napirenden tartják. Idén már biztosan nem kapnak nyugdíjprémiumot a magyar nyugdíjasok. A módosított 2026-os költségvetésből kikerült az erre eredetileg elkülönített 24,3 milliárd forintos keret. A nyugdíjprémium egyébként akkor járhat, ha az éves gazdasági növekedés meghaladja a 3,5%-ot. Az idei várakozások azonban ennél jóval alacsonyabb, nagyjából 2% körüli bővüléssel számolnak. Az eredeti költségvetés még 4,1%-os GDP növekedés alapján tervezett prémiumot. Novemberi kiegészítő nyugdíjemelésre jelenleg szintén nincs kilátás, mert az eddigi infláció a januári 3,6%-os nyugdíjemelés alatt maradt. Bizonytalanná vált 93 használt svájci motorvonat magyarországi beszerzése, amelyek közül több a Debrecen-Záhony vonalon is közlekedett volna. A Stadler és a MÁV még tavaly decemberben állapodott meg a GTV szerelvények átalakításáról és a leszállításáról is. A járművek előzetes típusengedélyét már megszerezték, a szerződés hatályba lépésének másik fele a 15 évre szóló teljes körű karbantartási megállapodás közbeszerzése azonban még nem zárult le. A 93 motorvonat összesen mintegy 14 ezer ülőhelyet jelentene. Debrecen-Záhony mellett Miskolc-Füzesabony és Szerencs-Sátoraljaújhely között is tervezték a közlekedtetésüket. Teljesen felülvizsgálja a kormány a magyar hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter miniszterelnök szerint az elmúlt hónapokban sok lakossági és önkormányzati panasz érkezett a szemétszállításra és a hulladékkezelésre is. A kormányzati vizsgálat megállapítása szerint a 35 éves koncesszióval rendelkező MOHU több szerződéses kötelezettségét és célszámát nem vagy nem megfelelően teljesítette. A kabinet ezért a teljes rendszer felülvizsgálatáról döntött, és az átalakítás lehetőségét is vizsgálja. Napokra korlátozza földgázos ügyfélszolgálatait az MVM egy nagyszabású informatikai átállás miatt. Szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, és az előre fizetős gázmérőket sem lehet majd feltölteni. A személyes ügyfélszolgálatokon egyes ügytípusok intézése szintén szünetel majd. Az MVM ezért azt kéri, hogy a tervezhető ügyeket még szeptember 17-e előtt intézzék el. Különösen fontos, hogy az előre fizetős mérőt használ időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszerátállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, és még október elején is lehetnek kisebb korlátozások. Életfogytig tartó szabadságvesztést indítványoz az ügyészség annak a férfinak az ügyében, aki feleségével együtt rabszolgasorsban tarthatott és halálra éheztethetett egy 34 éves nőt Szabolcsban. Az elsőfokú ítélet szerint a házas pár hónapokon át bezárva tartotta, munkára kényszerítette és rendszeresen bántalmazta a kiszolgáltatott sértettet. A nő 2024 áprilisában meghalt, holttestét pedig egy társasház parkolójában hagyták. A nyíregyházi törvényszék elsőfokon 14, illetve 10 év fegyházra ítélte a vádlottakat. Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés megállapítását és súlyosabb büntetést kért. Csak foltokban enyhült az asszály Szabolcsot már Bereg vármegyében a szeptember elejé esőkkel. A megye déli és keleti részén jellemzően 2 és 7 mm csapadék hullott, északon és északnyugaton azonban több térség szinte teljesen száraz maradt. Nyíregyháza környékén a teljes nyári csapadékmennyiség mindössze mintegy 70 mm volt. A Hungaromet adatai szerint augusztus végére már az ország több mint 90%-át nagyfokú vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály érintette. A talaj mélyebb rétegei is kiszáradtak, ezért néhány milliméter eső már nem elegendő. 4 nyíregyházi iskola felújítására keres kivitelezőt az önkormányzat. A fejlesztés érinteni a Bem József általános iskolát, a Göllesz Viktor szakiskolát, valamint az Arany János intézmény Szőlőskerti és Szabó Lőrinc tagiskoláját. A tervek között tetőcsere, burkolás, festés, szigetelés, nyílászáró csere, valamint a vizes blokkok korszerűsítése is szerepel. Több helyen akadálymentes mosdókat és új világítást is kialakítanának. A Bem iskolában az aszbeszt tartalmú építőanyagok eltávolítására eltávolítását már elvégezték. A kivitelezők október 2-ig pályázhatnak a munkákra. Bizonytalanná vált 93 használt svájci motorvonat magyarországi beszerzése, amelyek közül több a Debrecen-Záhony vonalon is közlekedett volna. A Stadler és a MÁV még tavaly decemberben állapodott meg a GTV szerelvények átalakításáról és a leszállításáról is. A járművek előzetes típusengedélyét már megszerezték, a szerződés hatályba lépésének másik fele a 15 évre szóló teljes körű karbantartási megállapodás közbeszerzése azonban még nem zárult le. A 93 motorvonat összesen mintegy 14 ezer ülőhelyet jelentene. Debrecen-Záhony mellett Miskolc, Füzesabony és Szerencs Sátoraljaújhely között is tervezték a közlekedtetésüket.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Mintegy 6000 néző előtt rendezték a 15. jubileumi Trekwoodot a Máriapócsi Rabócsi ringen. Az idei esemény több szempontból is különleges volt, hiszen a Trekwood mellett a Hunakamo Sportmanagement 20. míg a drift versenynek helytadó Rabócsi ring fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. A nemzetközi mezőny mérete is méltó volt a jubileumhoz, hiszen 18 ország pilótái mérkőztek meg egymással a különböző kategóriákban. A pro kategóriában a BMW E46-tal versenyző litván Gustas Valainis szerezte meg a győzelmet. A magyar cselőtei Patrick Toyota Suprával egészen a 4. pozícióig menetelt, így közvetlenül a dobogósok mögött zárt legerősebb magyarként, és 2026-ban magyar drift bajnok lett. Legközelebb október 3-án a drift évzáró futamán találkozhatnak a versenyzőkkel a szurkolók. A DVSC labdarúgó csapata kölcsönben vételi opcióval szerződtette Brian Adinanit. A 26 éves 190 cm magas 6-szoros madagaszkári válogatott támadó Marseille-ben született, majd néhány francia csapat érintésével 2024-ben a belga Liers gárdájához igazolt, 43 meccsen 12 alkalommal volt eredményes. Ennek köszönhetően 2026 februárjában a jelenleg a belga élvonalban szereplő Kortrijk ajánlott neki szerződést, amelynek színeiben a most zajló idényben háromszor is pályára lépett. Fiatal középpályást igazolt a Nyíregyháza Spartacus, a labdarúgó klub mindenben megállapodott Máté Csabával, így az U20-as korosztályos válogatott a Spariban folytatja pályafutását. A fiatal szabálynak is megfelelő játékos az előző idényben az élvonalban 9 mérkőzést játszott, majd a Kozár Michelin színeiben az NB2-ben 15 meccsen lépett pályára, egy gólt szerzett és egy gólpaszt adott. Az idei szezont a Szent Lőrincben kezdte és alapember volt az első 5 fordulóban. 3 éves szerződést kötött vele a Nyíregyháza Spartacus. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Térségünkben ma is kellemes, késő nyárias idő várható, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
1: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
2: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
0: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merítened.
1: Sun City.
0: Neked.
1: Rólad.
0: Veled. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 10 milliárdos krízis alapot és 1 milliárdos jóvátételi alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Januártól több pénzt kapnak a megváltozott munkaképességűek. Robbantással fenyegetőzött kommentben egy hajdúhatházi férfi. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Az intézkedéseket a gyermekvédelmi rendszer hónapokig tartó átvilágítása után jelentették be. A 10 milliárdos keretből fejlesztik azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek segíthetnek megelőzni a gyermekek családból való kiemelését, és ebből finanszírozzák a sürgősségi intézményi fejlesztéseket, valamint a dolgozók béremelését is. Az 1 milliárdos jóvátételi alap azoknak nyújtana támogatást, akiket 1997 óta a gyermekvédelmi rendszerben bántalmazás, visszaélés vagy kizsákmányolás. A részletes feltételeket később nyilvános vitára is bocsátják. Azonnali hatállyal szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné programot működtető céggel. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a Dériné közhasznú non-profit Kft. Szakmai tartalmai lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról. Az együttműködés azért váltott ki szakmai vitát, mert a program drámapedagógiai és oktatási anyagai az iskolai tanításban is megjelentek volna. A miniszter szerint a drámapedagógia továbbra is része marad az oktatásnak, de a jövőbeni tartalmakat a szakma bevonásával választják ki. A kulturális tárca közben a Dériné program működésének átvizsgálását és racionalizálását is megkezdi. 10%-kal emeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátását. 2027. január 1-től Magyar Péter bejelentése szerint a növelés a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásra is vonatkozik majd. Emellett a 65 év feletti érintettekre is kiterjesztik a korábban bejelentett 120 ezer forintra emelt nyugdíjminimumot. A kormány szerint az intézkedés mintegy 238 ezer embernek jelenthet segítséget. A megváltozott munkaképességűek ellátásának összege jelenleg egyébként több tényezőtől, köztük az egészségi állapottól és a korábbi keresettől és a biztosítási időtől is függ. Akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak a jövőben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegést elkövető vállalatok. A kormány szigorítja ugyanis a szankciókat, és 2027. januárjától új, önálló országos környezetvédelmi főhatóságot állít fel. Kiemelten ellenőrzik majd az akkumulátorgyárakat és az akkumulátor hulladék kezelését is. Bevezetik az úgynevezett három csapás elvét is. Ha egy cég 5 éven belül harmadszor is megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lesz, minimum 5 millió forint. Egy közösségi médiában tett robbantásos fenyegetés miatt indult büntető eljárás egy hajdúhatházi férfi ellen. A debreceni nyomozók figyeltek fel a hozzászólásra, majd rövid időn belül azonosították az 55 éves férfit. A rendőrök a lakcímére mentek, elfogták, otthonában pedig kutatást is tartottak. Ezt követően közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki. A rendőrség közlése szerint a férfi részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, hirtelen felindulásból írta a kommentet, a fenyegetést pedig nem gondolta komolyan. A rendőrség figyelmeztet, az ilyen internetes hozzászólások súlyos bűncselekménynek minősülhetnek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma meleg, de kissé változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 29 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na, hogy miért hoztam szóba a felújítást? Belgiumban járunk, és biztos sokan értesültek már a hírről, aki nem, akkor annak érdekes lehet, meg egy kicsit gondolatébresztő is, hogy éppen egy ház felújítását végezték, egy szociális szervezetnek az épületéről van szó, és itt az építőipari munkások a falak bontása közben találtak némi aranyat. Nem túl sokat, hanem így visszaosztva az értékét nézve kb. 80 kg-ot satszoltam meg, ugyanis 3,3 milliárd forint.
2: Azt a betyár!
1: Tehát azért az már ugye egy ilyen tetemes.
2: Ilyenkor ez be volt falazva?
1: Igen, benne volt a falban. Azt hiszem, hogy a padlóban, már most meg nem mondom hirtelen, hogy itt hol mit olvastam, de a felújítás során, mikor itt nagyon szétvertek dolgokat, akkor találták. Na most itt ilyenkor jön a kérdés, hogy de kihez tartozik, ki ez, ugye?
2: Hát aki megvette a házat.
1: Hát de elvileg egyébként nem, mert először is az ügyészség célja, hogy kiderítse azt, hogy hogyan került oda, legálisan szerezték-e be. Végeredményben amúgy nem jársz rossz helyen, mert hogyha kiderül, hogy legális, akkor ez a szociális szféra, vagy cég, vagy szervezet, aki ezt birtokba vette, végül is az övé lesz.
2: Majd nyilván.
1: Hajléktalanokat segítő szociális szervezetről van szó.
2: Nyilván nálatok meg nálunk nincs erre esély, hogy találjunk valamit a falba, mert
1: hát én azért szétverném.
2: Mindent megmozgatunk. De képzeld, amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályokház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió mélpengő, meg 10 millió pengő, meg stb. Mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorddel infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Igen. Tehát, hogy semmit. De ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője. Hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszant, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni a pengő, és majd akkor milyen jó lesz, hogy kiveszi a falból.
1: Ugyanígy vannak az euróval, meg a dollárral az emberek.
2: Igen, igen.
1: Vagy a forinttal, remélek.
2: Azt mi megkaptuk ajándékba a markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor kincset találtuk, és akkor elkezdtük szétosztogatni. De rájöttünk, hogy sokkal jobban néz ki ugye a befőttes üvegbe, ugye egybe. És akkor így játszottunk vele. Tehát ilyen tényleg jó érzés volt, hogy az volt a kincs, a foci bajnokság győztese azt kapta, nem serleget, meg kupát. Kapott 10 milliót, tehát így rögtön tudod, így kihasztottuk.
1: Igen, csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befőttes üvegben lévő pénz. Lacék, mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befőttes üveg volt az, ami értéket képviselt.
2: Azt visszakérte a markolós.
1: Végre tehetünk bele cserebogarat.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi történt a sportvilágában?
3: Gabikám, hogy van a vállad? Hogy van a hátad? Hogy van a nyakad? Nem beszéltünk erről az elmúlt időszakban, de nem csak válsérüléssel, hanem kicsit ilyen terminátor mozgással is meg lettél áldva.
2: Igen, a vállam jól van, köszöni. Jól vannak az ujjaim, mert ugye pattanó szindrómám van. Hát de nincsen különösebb.
3: Húzózkodás megy már?
2: A húzózkodás megy, és most viszont azért nem megy, mert egyik nap, két nappal ezelőtt reggel arra keltem, hogy alig bírtam felkelni, becsipődött a gerincemnél valami, ami konkrétan a derekamtól fölfelé mindenre hatással.
3: Csak azért kérdezem, mert szeptember 19-20-án Extreme Trail verseny, és addigra rendbe jöhetsz.
2: Ma addigra meg lesz.
3: Négy ütemű fekőtámaszt simán tudsz csinálni, többet is.
2: Azt tudok, igen, tehát hogyha valamilyen akadályt nem tudok véghez vinni, akkor azzal ki tudom váltani.
3: Így van, na most így kiválthatod az összes akadályt, és nevezhetsz, ha gondolod, mert most mit lesz.
2: Érted, ott állok a startvonalnál, és figyeltek, hány akadály van? Jó, akkor 124 burpee-t csinálok.
3: Igen, akkor már azonnal elkezdett ezt csinálni. 19-en és 20-án Sóston ismét megrendezik, majd országos verseny is lesz. A gyerekeknek ingyenes, tehát a nevezés, úgyhogy várják a gyerkőcöket, és tényleg egy jó sportág, érdemes kipróbálni. Benne van a nevében, hogy extrém trail, de nem kell megijedni, semmilyen extrém dolgot nem kell csinálni. Akkor jönnek rá a gyerekek, amikor meglátják az akadályokat, hogy hát lehet így ilyen majomlétra, meg mindenféle ilyen lógni, meg közben futni is kell, de hát a gyerekeknek a pálya úgy van kialakítva, hogy el sem hagyják szinte a strand területét.
2: Hát olyan, mint egy játszótér.
3: Így van, egy nagy játszótér, és közben pedig lehet ezt teljesíteni. A felnőtteknek nyilván egy kicsit hosszabb a táv, meg ott vannak feladatok. Nyitva lesz még a strandnak a melegvizes medencéje, kimondottan emiatt megtöltik majd vízzel, és a hozzátartozók, illetve a résztvevők is használhatják, és azért mondjuk már most ezt, mert lehet nevezni folyamatosan, úgyhogy várják azokat, akik szeretnének indulni. Ha teljesen rendbe jössz, és már jól megy majd a mozgás, akkor egy másik sportágat is ajánlok figyelmetbe, bár fiúkból sokkal kevesebb van, ez pedig az aerobik. Inkább a lányok szoktak aerobikozni, illetve Katus Attiláiknak volt annak idején ez a pécsi sasok elnevezésű csoportjuk, amikvel ők egészen szép sikereket értek el. Hát most szép sikereket érhetnek el a debreceni és a nyíregyházi aerobikos lányok is, hiszen bekerültek a válogatottba és utaznak a világbajnokságra, úgyhogy szurkolunk nekik, sok sikert kívánunk majd, és reméljük, hogy fényes érmekkel térnek majd haza. Tegnap futszámérkőzés is rendeztek, de azt nem tudta végül is megnehezíteni a bajnoki címvédő Újpest dolgát, 4-1-re a lilák nyerték a találkozót. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Újpest kiemelkedik most talán az NB1-es mezőnyből, a bajnokok ligájában is jól szerepelnek, a keretük is egyben maradt, úgyhogy ez a mérkőzés, vagy ez az eredmény talán nem meglepetés. Az viszont meglepetés volt, ha már az újpestieket említettem, hogy tegnap megkezdődött az iskola, és nagyon aranyos volt az újpesti csapatnak a gesztusa. Lehetett jelentkezni, hogy egy meglepetés vendég vigye a gyerkőcöt, aki jelentkezik iskolába. És hát ez a meglepetés vendég, ez Kabát Peti volt, ugye az Újpest legendás játékosa, és többen is jelentkeztek, és volt egy kisrác, aki végül is a sorsoláson szerencsés volt, és Kabát Peti vitte iskolába. Úgyhogy ő egy újpest szurkoló, hát ennél nagyobb megtiszteltetés. Neki ez egy jó emlék marad, ez a szeptember elsői iskolakezdés.
2: Milyen fura az élet egyébként, hogy olykor felcserélődnek a dolgok. Eddig te vetted fel a kabátot, most kabát vett fel téged. Nagyon nagy élmény.
3: Igen, igen, de ez minden esetre egy jó dolog és egy szép gesztus. Több csapatnál is egyébként ezeket használják, órarendet adnak, nyomtatnak, stb. Tehát ilyenkor a gyerekeket jobban megszólítják. Nagyon sok gyerek kezd el ilyenkor sportolni. Mindig eszembe jut, amikor az én gyerekeim voltak kicsik, és az első szülői értekezlet, amikor mindenre be akarod iratni a gyereket, és egymást érik az edzőbák.
2: Karate, furulya, úszás,
3: mindenki. Énekkor, zongora, és a többi, és akkor összeadod, és az anya szentségét. Hát ez már 8 olyan program, és nincs is csak 5 hét, vagy 5 délután, amikor szabad. Tehát,
2: meg 300 000 forint, de kiszámolja. Igen, annyi, hogy a gyerek konkrétan reggel elmegy 7 órakor, és este 7-kor ér haza.
3: Szó szerint. És egyébként meg
2: aztán
3: a szülő
2: is. Tanulni.
3: Szülő is. Hát annak idején Evelyn volt az, aki úszásra hordta, azt hiszem, a gyerkőcöket, és akkor ő mindig ott ült, és várta. Uh-huh. És hát akkor nyilván azt a 2 órát azt azzal töltött, hogy az jár a fejedben, hogy amúgy csinálhatnék sok minden mást is, de még kicsi a gyerek, nem akarod ott hagyni.
2: Nem,
3: de egyébként viszont ez egy jó program, hogyha elviszed, ha ott van a szülő, megnézed, ez egy közös program, hogy esetleg a szülő is bekapcsolódik, és miközben a gyerek úszik a kismedencében, és gyakorol, otthon, addig a szülő meg a nagymedencében, és akkor így innentől kezdve példakép is a szülő a gyerek előtt, hogy ő is ugyanúgy sportol. Láttam, hogy most például a hétvégén a Vito Futó Fesztiválon nagyon sok család indult közösen. Tehát apa, meg a két gyerek, volt, hogy váltóban teljesítettek, mondjuk félmaratont, voltak, akik egyesével futottak le 5 kilométert, vagy közösen hárman, úgyhogy szerintem a felnőtteknek ez egy fontos feladat, hogy példát mutassanak a gyerek felé. Hát van olyan gyerek, aki erre abszolút nem fogékony, tehát hiába mozogsz éjjel-nappal, őt meg nem érdekli. Ilyen is van, de van fordítva is.
2: Fordítva van inkább, hogy éjjel-nappal mozog a gyerek, csak a szülő nem bírja.
3: És a szülő meg nem akar, vagy nem bírja. Ne húzzuk vissza a gyereket, inkább azt mondom ilyenkor, hogy engedjük őket játszani. Mint ahogy engedi Bruno Fernandes is, aki a Manchester United játékosa, portugál játékos, és hát kicsit kiakadt a napokban, mert kiderült, azt mondta, hogy nincs már itt olyan, hogy klubhűség, hogy én hiába a Manchesterben játszom, meg hogy a kedvenc csapatunk, meg stb. A gyerek közölte, hogy neki a Liverpool a kedvence. Hát ez olyan nagyjából visszatérve az Újpestre, mint egy Újpest Kabát Petinek a gyereke mondjuk onnantól kezdve, Fradi szurkoló lenne.
2: Tehát zöld-fehérben megjelenne.
3: Egy világ dőlne össze.
2: Apa, nézd, új pizsamám van.
3: Igen, én nem az Újpestet szeretem, nem mondom, inkább innentől kezdve a zöldfehéreknek szurkolok, meg a Fradinak. Na hát itt Fernandes is kiakadt emiatt, hogy végül is a gyerek nem a Manchesternek szurkol, hanem a Liverpoolnak, és azt is megindokolta a gyerek, hogy miért Szoboszlai Dominik miatt, mert hogy neki Szoboszlai Dominik a kedvenc játékosa. Azt mondta, jó.
2: Na akkor fogadjon örökbe Szoboszlai, menjél hozzá, akkor ő lesz apukád most már.
3: Így van, azt mondta, hogy nem, vagy legközelebb kap, hogyha egymás ellen játszunk.
2: Hát de gondolom, ezt azért nem veszi annyira komolyan. Persze. Szóval az a gyereknek legyen már annyi döntési joga, hogy vannak szurkol, akik akar.
3: De ha már a Liverpoolt említettem, egy friss pletyka velük kapcsolatban, hát Kerkez Milosra kivannak most a szurkolók, nem annyira elégedettek a teljesítményével, és hát az egyik közösségi oldalon nyilvánosan kritizálták is a teljesítményét. Addig nem volt ezzel semmi gond, amíg a posztriválisa, a Liverpool egyik játékosa ezt nem kezdte el lájkolni, mármint a negatív kritikákat. Azért az nem egy jó csapat szellemről árulkodik, hogyha
2: a csapattárs,
3: hogyha

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 10 milliárdos krízis alapot és 1 milliárdos jóvátételi alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Januártól több pénzt kapnak a megváltozott munkaképességűek. Robbantással fenyegetőzött kommentben egy hajdúhatházi férfi. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Az intézkedéseket a gyermekvédelmi rendszer hónapokig tartó átvilágítása után jelentették be. A 10 milliárdos keretből fejlesztik azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek segíthetnek megelőzni a gyermekek családból való kiemelését, és ebből finanszírozzák a sürgősségi intézményi fejlesztéseket, valamint a dolgozók béremelését is. Az 1 milliárdos jóvátételi alap azoknak nyújtana támogatást, akiket 1997 óta a gyermekvédelmi rendszerben bántalmazás, visszaélés vagy kizsákmányolás. A részletes feltételeket később nyilvános vitára is bocsátják. Azonnali hatállyal szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné programot működtető céggel. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a Dériné közhasznú non-profit Kft. Szakmai tartalmai lekerülnek a Nemzeti Köznevelési Portálról. Az együttműködés azért váltott ki szakmai vitát, mert a program drámapedagógiai és oktatási anyagai az iskolai tanításban is megjelentek volna. A miniszter szerint a drámapedagógia továbbra is része marad az oktatásnak, de a jövőbeni tartalmakat a szakma bevonásával választják ki. A kulturális tárca közben a Dériné program működésének átvizsgálását és racionalizálását is megkezdi. 10%-kal emeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátását. 2027. január 1-től Magyar Péter bejelentése szerint a növelés a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásra is vonatkozik majd. Emellett a 65 év feletti érintettekre is kiterjesztik a korábban bejelentett 120 ezer forintra emelt nyugdíjminimumot. A kormány szerint az intézkedés mintegy 238 ezer embernek jelenthet segítséget. A megváltozott munkaképességűek ellátásának összege jelenleg egyébként több tényezőt

0: Től köztük az egészségi állapottól és a korábbi keresettől és a biztosítási időtől is függ. Akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak a jövőben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegést elkövető vállalatok. A kormány szigorítja ugyanis a szankciókat, és 2027. januárjától új önálló országos környezetvédelmi főhatóságot állít fel, kiemelten ellenőrzik majd az akkumulátorgyárakat és az akkumulátor hulladék kezelését is. Bevezetik az úgynevezett három csapás elvét is. Ha egy cég 5 éven belül harmadszor is megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lesz, minimum 5 millió forint. Egy közösségi médiában tett robbantásos fenyegetés miatt indult büntető eljárás egy hajdúhatházi férfi ellen. A debreceni nyomozók figyeltek fel a hozzászólásra, majd rövid időn belül azonosították az 55 éves férfit. A rendőrök a lakcímére mentek, elfogták, otthonában pedig kutatást is tartottak. Ezt követően közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki. A rendőrség közlése szerint a férfi részletes beismerő vallomást tett, és azt mondta, hirtelen felindulásból írta a kommentet, a fenyegetést pedig nem gondolta komolyan. A rendőrség figyelmeztet, az ilyen internetes hozzászólások súlyos bűncselekménynek minősülhetnek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma meleg, de kissé változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 29 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nem tudom, nőlétedre mennyire vágysz egy igazi kuriózum emlékműre mara.
2: Szerintem nagyon mókás.
1: Igen, szerintem a devecseri szárnyas fallosz, szerintem a héten vitte a primet, és sajnos már hétfőn eltávolították ezt a devecseri fa szobrot.
2: Pedig annyira fasza. Igen.
1: Berta Benz, ráadásul Carl Benz tudta és engedélye nélkül indult útnak. Vagány csaj volt szerintem, nem? Tehát ugye egy vagány nő, amikor a férjed kísérletezik egy autón, vagy egy járművön, próbálkozik, már van egy-kettő a jó kis próbaútja, és te meg elviszed a gyerekekkel kocsikázni 100 kilométerre.
2: De
1: és
2: még azért... ez csak egy dolog, hogy ő ezt megtankolta. Aha. Tehát egy eltömődött üzemanyagvezetéket például a kalaptűjével tisztított ki, aha, elektromos szigeteléshez pedig állítólag a harisnyakötőjét használta. Tehát, hogy ő megoldotta ezeket vagány a problémákat, amikért mi amúgy sírva hívjuk fel a párunkat, hogy úristen, ez történt, és most mit csináljak?
1: Vagy ki, igen. Nem tudom üresbe rakni, nem tudom egyesbe rakni, vagy lükverzbe. Meg ilyenek, nem?
2: Hát ez... lehet, hogy vannak ilyenek, de...
1: Neked mi volt az ilyen, amit párodat vagy valakit kellett hívni?
2: Hát én például egy defekt miatt is sírva telefonáltam.
1: Hát az szerintem ez tök normális. Azért én is. Fájfogad?
3: Elkezdett fájni. Betömték, vagy 3-4 hete, és most éjszaka meg arra ébredtem, hogy elkezdett fájni.
1: Még mindig jobban jártam, mint én reggel, amikor a múltkor egy rendezvény után éjszaka felkeltem, vagy hajnalba felkeltem, és úgy éreztem, hogy valami nem olyan rossz a fogamnál, így mindig ott beleakad, hogy ott valami, mint hogyha egy luk lenne, mondom, mi? És hát a leghátsó fogom egy nagy óriási tömés ki volt esve. De hogy ez hogy?
3: És megettem,
1: hát honnan tudjam?
2: Na, azóta is keresik.
1: Megettem valamivel éjszaka, nem tudom, amikor még buli után, vagy valami
2: azért
1: kajálásnál.
2: Azért amikor már elhagyod a tömésedet.
1: Akkor kiesik a tömés a szádból.
3: Másnaposok?
2: Nézd
3: meg, tetoválásod nincs, nem húztad neki valamelyik első fogadat.
2: De komolyan. Mellé is elettek.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: somebody else.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Te most besétálsz holnap egy repülőtérre, csak úgy odamész egy repülőhöz, benne van a kulcs, benne van minden.
2: Mityubá, kulcs benne van?
1: Igen. Meg van tankolva? Tehát, hogy azt hogy? Nekem ez a furcsa. Az, hogy tudott vele repülni, az is csoda, de hogy egyébként hogy vitte el?
2: Tehát, hogy van, nem tudom, a Cessnákon van egyébként tükör, tehát valaki szaladt mögötte, hogy állj meg, hülye gyerek, tehát vagy kiabált, integetett, volt valami?
1: Igen, nem tudom, de én úgy tudtam, lehet, hogy egy ilyen Cessnát könnyű beindítani, de például egy ilyen régi ankettes, meg a többieket, hát azért ez van egy procedúra, amíg beindítják, ott el kell zárni, csapokat ki kell nyitni, olajnyomás, és a többi. Filmekben mindig ezt láttuk, nem?
2: Te most fűtésszerelésről beszélsz, vagy repülőgép felszállásról.
1: Igen, felszállás előtti ellenőrzés, mindig végig mennek egy ilyen sablonon, hogy féklapát, vagy fékkar, megvan, oké, nem tudom, milyen lapát, rendben van, és a többi.
2: Ilyen nyomás, mondom, te öntöző rendszer szerelünk, vagy mi történik? Hát igen, valóban érdekes egyébként, hogy tud elvinni egy repülőt, mert az, hogy egy autót, egy motort, egy rollert elkötnek emberek, nyilván mi azokat sem nagyon tudnánk, sokszor még kulcssal se, de nyilván azért vannak olyanok, akik erre felkészültek. A repülő az nekem teljesen más. Inkább ez egyébként onnantól számít döbbenetesnek, hogy elvitte az atomerőmű fölé repült, ahol egyébként 6000 méterig egyébként is tilos a repülés. Tehát, hogy tulajdonképpen mire bárki eszmélt volna, elképzelt, hogy ott bele is tudott volna csapódni.
1: Simán. Hát, illetve nem, hát valószínűleg kilőtték volna. De hogy milyen érdekes, nem, hogy zavart volt, amikor elvitte, zavart volt, amikor az autót is el akarta vinni, akkor nem volt zavart, amikor a két Gripen megjelent mellette és leszállásra kényszerítették, akkor meg hirtelen kitisztult, hogy mit keresek itt, gyorsan leszállok. De aztán hirtelen megint zavarba jött, és akkor megint, vagy zavart lett, és akkor megint csinálta a hülyeséget lent a földön.
2: Tehát vannak ilyen designer drogok egyébként, hogy van, hogy kikapcsol, bekapcsol.
1: Ja, igen. Aha. Nem ismerem ezeket a fajtákat.
2: Én sem, haverom meséltem.
1: De nagyon veszélyes egyébként. Mi lesz a következő? Vagy mit viszel? Vagy legközelebb azt mondja, a betyárját. Lehet, hogy csak azért szállt le, mert jobban megtetszett neki a Gripen, azt mondja, olyat akarok. Olyat akarok mostantól.
2: Hát, ha leszáll, elterelem a figyelmét, és átülök abba.
1: Igen.
2: Az is lehet, hogy egy játékba képzelte el magát, szóval azért vannak ilyen durva esetek. Hát,
1: akkor viszont csoda, hogyha játékban képzelte el magát, és nem azt mondta, hogy már meguntam, kész, oké, game over, és akkor megnyomott egy gombot, és kiszállok a repülőből, vagy valami. Tehát azért csak tudta, hogy egy igazi repülőn van.
2: Igen, reméljük, hogy nem képzeli magát a GTA-ba, ahol kicibálja az utcán az autóból az embereket, meg megrúgdossa, meg lelövi, meg ilyenek, mert hát ugye sajnos nagyon veszélyes ugye a számítógépes játék abban az esetben, hogyha valakinek a mentális egyensúlya az nincs meg,
1: az
2: és beleképzeli magát, és elhiszi, és azért voltak ilyenek, az én gyerekkoromban például a Dragon Ball volt egy ilyen hős mese, ahol például a felhőn tudott repülni, és volt olyan is, aki ebbe halt bele, mert kilépett az erkéről, hogy ő majd akkor repül a felhőn, és hát nyilván nem tudott repülni, úgyhogy ne higgyünk el mindent, amit látunk.
1: Az én gyerekkoromban csak nem is tudom már mi volt a mese címe, csak ott mindig esernyővel ugráltak le az erkéről, és hogy az volt az ejtőernyő.
2: Igen, erre emlékszem.
1: Igen, na hát azt egyszer egy ilyen 3 méterről kipróbálta ismerősöm, aztán kifordult az esernyő, nem jött össze, nem lett semmi baja nyilván, mert annyi esze volt, hogy nem magasról ugrott le, de ki akarta próbálni, hogy milyen egyébként úgy ejtőernyőzni, hát semmilyen.
2: Igen, aznap a traumatológia, csak esernyős gyerekeket vittek be.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Balesetmentes közlekedés, mit is kívánhatnánk az időjáráshoz? Alkalmazkodjanak a közlekedők minden esetbe, és továbbra is jó időnek örülhetünk. Rengeteg a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon, és az elmúlt napokban is ez volt jellemző. Több útépítési munkaterület a vármegyék területén, nagyon sok tereléssel járó útszakaszon szembesülnek majd a közlekedők, és a továbbiakban is a helyreállítási munkálatok idejére forgalomkorlátozások és a munkaterületeknél a megállás is tiltva van. Lakott területen kívül a 49-11-es számú főútvonalon Nagykálló-Nyíregyháza között jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát irányonként, és több munkaterületnél továbbra is a megállás jelentősen korlátozva van. Igen sok volt a baleset, történtek a héten súlyos, illetve tragikus balesetek a vármegyék területén, tessenek jobban vigyázni, a közúti közlekedés szabályait betartani, de elsősorban a gyorshajtás az továbbra is jellemző, és nagyon sok esetben a rendőrök több gyorshajtót is ki tudtak szűrni, és intézkedés alá vonni már a helyszínen. Viszont nagyon sok védekapunál lévő felvételt készített a rendőrség az elmúlt napokban, amik szintén a gyorshajtással kapcsolatosak. Nem árt, ha tudják a közlekedők, kedves hallgatók, hogy nem csak a gyors hajtás szűri ki a védekapu, hanem más eseményeket is tud rögzíteni, biztonsági jobb, valamint szabálytalankodás, mikor záróvonalat átlép, illetve úgy közlekednek a járművezetők, hogy hibás járművekkel. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, kellemes utazást!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Két lépcsőben emelhetik az oktatás segítő dolgozók bérét. Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést az Ecopro hatósági ügyei miatt. Jövőre új áramtarifa indul, napszaktól és piaci áraktól is függhet a villanyára. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Október közepén jöhet a noxos dolgozók béremelésének első lépcsője, a második pedig 2027. januárjától. Magyar Péter a kormány döntéseiről tartott tájékoztatón beszélt a bérrendezésről. Egyelőre azonban nem ismert pontosan, mekkora emelésre számíthatnak a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, és azt sem tisztázott, hogy a technikai munkatársakra is kiterjed-e az intézkedés. A pedagógusok szakszervezete fontos előrelépésnek tartja a bejelentést, ugyanakkor továbbra is konkrétumokra vár. A PS szeptemberben újabb aláírásgyűjtést indított a noxos és technikai dolgozók bérrendezéséért. Bódult állapotban világítás nélkül okozhatott balesetet egy 31 éves férfi Debrecenben nagy segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrség szerint még tavaly áprilisban az Egyetem Sugárút és a Füredi út kereszteződésben figyelmen kívül hagyta a stopptáblát és összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A férfi ezután továbbhajtott néhány száz méterrel később leállított a kocsiját és elsétált. A rendőrök rövid időn belül elfogták. A kábítószer gyors teszt pozitív eredményt mutatott, jogosítványát pedig elvették. Segítségnyújtás elmulasztása és bódult járművezetés miatt indult ellen eljárást. A nyomozást vádemelési javaslattal most lezárták. Tüntető feljelentést tettek a debreceni Ecopro katódgyár hatósági ügyeivel kapcsolatban. A Magyar Emberek Szövetsége Alapítvány nevében benyújtott feljelentésben ismeretlen tettes ellen kérik annak kivizsgálását, történt-e iratmanipuláció, visszadátumozás vagy az ügyiratok utólagos módosítása. A feljelentő korábban az Ecopro engedélyezési eljárásában alkalmazott gyorsított eljárást és a társadalmi részvétel hiányosságait is kifogásolta. Azt, hogy történt-e bűncselekmény, az eljáró hatóságnak kell megállapítania. Közben az Ecopro környezethasználati engedélyének módosításáról szeptember 7-én nyilvános közmeghallgatást tartanak a városban. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. A Nagyerdei kampusz után mostantól a Kenézi Gyula kampusz sürgősségi részlegén is digitálisan rögzítik és tárolják az EKG felvételeket. Az adatok bármikor visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerből, ami gyorsíthatja a konzíliumokat és a beteg irányítást is. A fejlesztés részeként 5 új digitális EKG készüléket szereztek be, közülük 3 került a Kenézi kampuszra. Emellett egy korszerű ultrahanggal és egy mechanikus melka magas kompressziós eszközzel is bővült a sürgősségi ellátás. Szeptembertől már igényelhető az MVM új dinamikus áramtarifája, amely jövő januártól léphet életbe. A D árszabásnál a kedvezményes fogyasztási határig továbbra is fixáron számolják az áramot, az ezt meghaladó mennyiség ára viszont a villamos energiapiaci árakhoz igazodik. Lakossági ügyfeleknél a kedvezményes határ évi 2523 kWh, mikrovállalkozásoknál pedig 4606 kWh. A tarifa azoknál lehet előnyös, akik nagyobb fogyasztásukat az olcsó piaci időszakokra tudják időzíteni, például elektromos autók töltése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást, helyenként rövid zápor is előfordulhat, de tartósan eső nem várható. A szél időnként megélénkülhet, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egyre korábban is vannak már szalagavatók, tehát én már találkoztam szeptemberivel. Én például csinálok október elejé szalagavatót. Tehát igen, erre azért ilyenkor most már rá kell áldozni azt az időt. És emlékszem rá, hogy tudtam azt, hogy na, eljött az érettségi tanéve, és akkor ugye a tételek kidolgozása, de mellette járj el táncolni, meg alapvetően is ott vannak az óráid. Úgyhogy nem, jó, nem könnyű ez sem annak, aki most kezdi az iskolát a legelső osztályban, sem annak, aki majd idén vagy ebben a tanévben végez.
2: Ott meg majd jön, hogy hová tovább, dönts el, óriási a tétje. Tegyük hozzá, hogy sokkal nehezebb olyan szempontból szerintem most, hogy egy rossz érettségivel gyakorlatilag...
1: Rádiós leszel, így van.
2: Igen. Vagy hát nem vesznek fel mondjuk sehová, ahová jelentkeztél, és akkor következőjében újra kell jelentkezned, újra kell érettségizned. Régen is így volt, hogy mindig volt akkor a következőben újra felvételi mondjuk a főiskolára, egyetemre. De hát azt tudtad, hogy akkor újra kell. Itt meg azt hiszem talán már fizetni is kell, hogyha újra akarsz valamiből érettségizni. Ha azt egy napot elszúrod, vagy akkor rossz napod van, beteg vagy, fáj a hasad, fáj a fejed, front van, és a többi, utána azt cipeled magaddal, nem mondom, hogy egész életen át, de amíg ki nem tudod javítani, ha ki akarod javítani.
1: Igen, minap tudtam meg egy ismerősömtől, hogy ő azt mondta, hogy hát neki van olyan kapcsolata, hogy tud szerezni érettségit. Ó, hát mondom, az pont van. Valami más nincs nálatok?
2: Igen.
1: Igen, mert hogy vannak ilyenek, még mindig vannak ilyenek, megveszi a nyelvvizsgát, és én azon gondolkodtam, hogy de a mai világban, tehát, hogy még van valaki, vagy van még valamilyen hasznod abból, hogy lehet nyelvvizsgált. Miközben ugye eltörölték, hogy most már a diplomához nem kell. Tehát, hogy igazából most már talán eljöhetne az a kor, amikor nem azt nézzük, hogy van papírja, hanem van tudása. Aha. Tehát, hogy nem lehetne inkább tudást venni, mint papír.
2: Igen, de egyébként ma már a munkáltatók úgy is felhívnak, vagy átváltanak neked a adott nyelvre, és akkor úgy folytatják az állásinterjút. Hozzáteszem, én azt visszavezetném, ami régen volt a főiskolákon, egyetemeken, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szakos voltál, volt nyelvoktatás. Volt nyelvi tanszék, és akkor ment, nekünk is volt, nem nyelvvizsga kellett, hanem rendesen szigorlatoznod kellett mondjuk angolból, és akkor különböző csoporttársaim voltak, az egyik francia szakos volt, a másik, vagy földrajz szakos, a másik hittantanár, a harmadik az nem tudom, biológia, és akkor ültünk ott az angol órán, majd utána 3 évig még folyamatosan tanultuk az angolt, majd utána kellett belőle szigorlatozni, és hozzáteszem, egyrészt nem felejtetted el, amit középiskolában tanultál, uram, bocsán, még kaptál is hozzá pluszt, tehát, hogy még jó is volt, meg hát majdnem nyelvvizsga szintű volt a szigorlat, mert ugyanúgy tételt kellett húzni, ugyanúgy fényképről kellett beszélni, ugyanúgy volt magnóhallgatás, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ezt visszavezetném, és akkor egyrészt, ha még nem is lesz nyelvvizsgád, de legalább valamilyen szinten ragad rád.
1: Én azért arra kíváncsi lennék, hogy ott volt-e valami innováció az elmúlt évtizedekben a magnóhallgatás kapcsán, mert arra emlékszem, hogy olyan hangfelvételeket játszottak be olyan minőségben, mint amikor a Nokia 3310-essel lefotózzák az UFO-kat a mai 8K-s videótechnológia mellett.
2: Igen, és ez mindig hello John, hello. How do you do?
1: Eddig meg voltam, és utána...
2: Igen.
1: És ha bejött egy légy, vagy valaki tüsszentett, érted, már lemaradtál.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a legfrissebbek a sportvilágából. Melyek ezek, Laci?
3: Megígérem, hogy nem fogom minden nap megkérdezni, hogy hogy vagy, de szemmel láthatóan már jobban vagy, mint az elmúlt napokban. Ugye ilyen robotüzemmódra kapcsoltál, mint a Terminátor, kicsit nehezen mozgott a nyakad, a vállad, a kezed, a mindened. Egy ilyen gerinc becsipődés miatt, de most már úgy
2: kicsipődött.
3: Látom, hogy kicsipődött.
2: Hát, egy pici érzés még van, de
3: vannak erre nagyon jó tornák egyébként, megnézed a különböző videós portálokat, és egészen jókat lehet találni, ami hasznos is lehet. Azért kérdezem mindezt, mert még ha nagyon belehúzol, akár indulhatsz is egy naturál testépítő versenyen, amit Nyíregyházán rendeznek majd októberben. Mondjuk alaposan le kell még szálkásodnod, meg egy kis izmot magadra pakolni, de...
2: Mennyi időn van rá?
3: Hát október 10-én lesz a verseny, nem olyan sok.
2: Hát akkor majd 9-én, 8-a körül.
3: Igen, különleges lesz a verseny, hiszen naturál testépítő versenyről beszélünk, ami azt jelenti, hogy semmilyen anabolikus szteroidot nem lehet használni, és ugyanúgy, mint ahogy a rendes olimpikonoknál, ugyanúgy a WADA és a többiek ellenőrzik. Tehát nem csak vizelet minta, hanem rendesen megnézik akár vérvizsgálattal is, hogy szedtél-e bármilyen szteroidot. Állítólag ezeket a vizelet mintákat már ki lehet játszani, és pont ezért most már egy kicsit szigorúbb az eljárás. Itt kimondottan azért rendezik ezt a testépítő versenyt, hogy csak természetes módon, amit elmész a boltba és megvásárolsz, csak olyan táplálékokat vihetsz be, meg táplálék kiegészítőket a szervezetbe.
2: Igen, ez a vizelet kérdés, ez mindig egy érdekes dolog. Például a haverom hetek óta könyörög azért, hogy áruljam már el neki, hogy miért kell az ő pisilje nekem. még nem fettem fel.
3: Emlékszel annak idején, amikor az egyik magyar olimpikon azzal próbálkozott, hogy egy ilyen műpéniszt és hogy abból ad vizeletet, hát lebuktak utána. Igen. Szóval igen, hát
2: az azért, mert az ellenőr ott van.
3: Ott, hát mert ő
2: megmagyaróz.
3: Ott nincs más választás. Most már nézi, régen nem nézte, elég volt, hogyha úgy nagyjából ránézett és úgy.
2: Meg hallotta a hangját, meg elfordult, nem? Most már nagyítóval ott áll.
3: Igen, igen. Hozzáteszem egyébként, ha már voltál ilyen testépítő versenyen, akkor nagyon különleges. Hát sok mindent el lehet mondani, az, hogy szemérmesek lennének, azt nem. Hiszen ott ez a barnítókrém, bekenik őket, egy szál ilyen tangában, hölgyek is, urak is, tehát, hogy ott tényleg minden izomzatot megmutassanak, hónapokon keresztül erre készülnek, és hát az utolsó napokban ott már teljesen leszálkásnak. Eszedbe jutott a sztori?
2: A sütőtom is?
3: A sütőtom is, igen. Akik még nem hallották, egyszer volt szerencsém együtt dolgozni vele egy ilyen versenyen, és hát amikor már napok óta nem eszik semmit a testépítő, és már az utolsó órákban már nem is iszik, csak hogy minél szálkásabb legyen. Sütő Tomi, aki akkor hangosított, és ott állt mellettem a színpadon, ő rendelt egy girosztálat. És azzal a lendülettel, ahogy a versenyző ment fel a színpadra, ő ki is nyitotta, és elkezdte befalni a sült krumplit a hússal, és így a srác szegény így ránk nézett, aki szédelegve ment fel a színpad, és ennyit mondott, hogy ez vicc. És mondtuk, ennyit mondott, hát nem, megéheztem. És valamit kénytelen vagyok enni.
2: Neked hagyjak, majd igen. Ha lefelé jössz.
3: Igen, Sütő Tomi technikus kollégánk azért kitett magáért. Mai napig emlegetjük ezt neki. Hozzátartozik egyébként, hogy amikor vége van egy-egy ilyen testépítő versenynek, akkor nagyon sokan a sportolók, hát 70-80%-a elmennek egy gyors étterembe, és utána ami éppen
2: gyors
3: a kezükbe kerül.
2: Igen. De tegnap
3: például, aki az eseményt szervezi, ezt a naturál testépítő versenyt, ő mondta, hogy ő meg nem szereti ezeket a gyors kajákat, úgyhogy ő inkább maximum egy pizzát eszik, vagy valami ilyesmit, de nincs ez az azonnali éjségroham, hogy most akkor már pedig én ilyen kaját akarok enni. Szóval október 10-e a Váci Mihály Kulturális Központ lesz majd a helyszín Nyíregyházán. Aztán emlékszel még arra a hölgyre, aki a break táncban indult Franciaországban, Párizsban az olimpián, és nagyon sok negatív visszhangot váltott ki, hogy a bánatba került oda ez a hölgy, megdöntötte a rekordot, ő volt az, aki egy pontot sem kapott. Tehát az értékelése, ilyen alacsony pontszámot még nem lehetett kapni, hogy gyakorlatilag értékelhetetlen volt.
2: De akkor hogy jutott ő ki?
3: Hát ez ő egy érdekes kérdés. Nagyon sokan egyébként azzal vádolták, hogy a férje ismerte a bírókat, és ezért pontozták fel az ausztrál válogatón, és így jutott ki. Azt mondta, hogy ez nem igaz. Jó formában volt. Na most akkor az Ausztrál Olimpiai Bizottság elnöke, aki ott állt a pálya szélén, azt mondta, hogy őt egy dolog foglalkoztatta, hogy a kamerán ne lássák azt a csalódottságot az arcán, hogy ő is dühös volt, hogy ez most így az egész országot lejáratja. Azt mondta ez a hölgy, hogy ő viszont a legjobb tudását igyekezett adni, és mindent megtett. Azóta egyébként a sok bántás meg minden miatt az egészsége ráment, tehát pánikrohamot kapott, különböző problémái voltak. Netflix fel is dolgozta dokumentumfilmként. én például, hogy hogy került oda ki.
2: Én értem, de hogy az embernek van egy kis önkritikája, akkor ezek elkerülhető dolgok lennének.
3: Hát,
2: tehát,
3: igen.
2: Hogy én sem kezdek el agysebészetet művelni, mert ugye még nem csináltam, biztos menne, nem biztos, hogy olyan jól elsőre, de...
3: Nem biztos, hogy túlélni a páciens, de itt mondjuk ennyire nagy tétje nem volt.
2: Ekkora tétje nyilván nem.
3: De átláttuk már pikáns dolgokat, nálunk is volt ugye síakrobatikában az egyik hölgy, aki magyar versenyzőként úgy siklott le, hogy gyakorlatilag a félcsőben nem sok mindent tudott bemutatni. Láttunk már olyat, hogy valamelyik afrikai országból az egyébként súlylökő srác, nem sikerült súlylökésben kvalifikálnia magát, de szabadkártyát kaptak a 100 méteres síkfutásra. Hát akkor miután a kormányfővel nagyon jó viszonyban volt, benevezték akkor a 100 méteres síkfutásra, csak hogy legalább legyen ott az olimpián.
2: Azért, mert valakinek utolsónak is lennie kell.
3: Hát
2: csak
3: utolsó lett.
2: Senki nem mondta, hogy a súlylökéshez használt súlyokat, az dobja már előtte, ne azzal fusson.
3: Igen, meg ne a többieket célozza vele, tehát hogy maximum úgy lett volna esélye. Úgyhogy vannak azért pikáns dolgok. Hát Márton Anitára viszont nagyon büszkék voltunk annak idején, mikor megnyerte súlylökésben a világbajnokságot. Sokszor edzőtáborozott itt a régióban, tehát Debrecenben is, Nyíregyházán is készült az atlétikai centrumban. Hát nekem az egyik legcukibb történet, amikor megszületett a kislánya. Éppen egy interjút készítettünk, álltunk lent az atlétikai centrumban, Nyíregyházán azt hiszem is, és ment az interjú. Egyszer csak egy ilyen nyuszi motorral begördült egy kislány, és hangosan kiabált, hogy kereste az anyukáját, hogy anya merre vagy, és hogy mehetek-e itt egy kört, és mondta, hogy mehetsz nyugodtan, addig én továbbadom az interjút. És hát így készülnek, és azt mondta, hogy neki ez egy plusz löketet adott itt a pályafutása végén, hogy már a családtagokat is magukkal, vagy magával vitte. Nem hiányzott, kvázi olyan volt, mint egy mini nyaralás, csak neki közben dolgoznia kellett. Úgyhogy Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Előtte Gyulai Miklós volt, ugye ő lemondott a pozíciójáról, illetve az elnökséget is újat választanak és választottak. Hát mondta Márton Anita, hogy lesz mit rendbe tenni, teljes átvilágítás lesz majd a szövetségnél. És a végére egy érdekesség, egy hajdunálási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
2: Saját erőből.
3: Saját erőből. És hát hónapokon keresztül készül fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
2: Milyen anyagból vannak ezek vajon?
3: Hát, ezt meg nem mondom, majd egyszer felhívjuk, Mónus Józsefet megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, tehát, hogy az elmúlt hónapokban. De most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
2: Nem is az, hanem azt nem mondta senki,
3: meg elkészíteni.
2: Csak egy van. Mindig utána kell menni.
3: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is, tehát nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, mert 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcs. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy ez most 800 méter, utána ez, hát nyilván egyesével összeszedik, de hány kilométer, meg hány lépés lehetett aznap a lábába?
2: Hát már lassan egyébként venni kell egy buszbérletet, hogy azzal menjél oda.
3: Golfkocsival, vagy nem is
2: hát,
3: tudom,
2: hogy
3: mivel.
2: Rollerrel.
3: Hát igen. Tehát milyen jól hangzik ez, ahogy mondtad, a buszbérlet, hogy a következő megállónk a következő nyilvesszőnél 1000 méterre található. Igen, gratulálunk neki.
2: Ez egészen elképesztő, hogy én nem is voltam ezzel képben, hogy mennyire messzire lehet lőni egy nyilvesszőt, tehát nem volt viszonyítási alapom. De ha engem kérdeztél volna, akkor így azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy egy olyan 2-300 méterre.
3: Igen, de hát nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsóan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta meg.
2: Mert annyira erős a húr.
3: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
2: Tart. Uram, elfáradtam, én is akarom tenni.
3: Tart, de közben még az asszony hívja, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok. Tehát nem, nyilván ez nem így működött.
2: Az a szurkot le kell mennem megkavarni.
3: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is, te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
2: Persze,
3: tehát,
2: nem.
3: Főleg a jelenlegi állapotunkban. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki, hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek. Tehát...
2: Hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőernyőt, mint hogy ezt megcsináljam.
3: Hát még szerencsé, hogy Árpád idejében nem voltak ejtőernyők, hollandoltunk volna.
2: Az is nagy mázli egyébként, mindenkinek, aki szokott ugrani gépből, azt sem értjük egyébként, hogy miért egy működő repülőgépből kiugrani, de hogy mindenkinek nagy szerencsé, hogy nem mi hajtogatjuk ezeket.
3: Igen. Na most Monus Józsefnél meg gondolj bele, amikor elkészíti ezeket a saját íjakat, és utána elmész és keresgeted. Tehát, hogy tudod, hogy mennyi munka van egy ilyen nyilvesszőnek az elkészítésével, és akkor utána nem találod mondjuk órákon keresztül, és tudod, hogy egy hétig csináltad, és most meg nincs meg.
2: Kellett egy GPS nyomkövetőt.
3: Képzeld, egyszer egy céges bulin valaki megjelent egy ilyen íjjal, amit egyébként egy híres magyar íjászmester készít, és mi akkor rájöttünk már, hogy ez nagyon rossz ötlet, amikor a néhány pohár után előkerül az íj és a nyilvesszők, mert mindenki elkezd lövöldözni össze-vissza. És már akkor nem a céltáblát nézi, hanem ki tud magasabbra, ki tud messzebbre.
2: Igen, ilyenkor jön az, hogy teljesen magasan, csak felfüggőlegesen, és ne menjetek sehova. Uh-huh. Maradjatok itt, orosz rulett.
3: Nagyfiúk című filmben, ha megvan az a jelenet, igen. Ez a nyírulett, ott is, hogy kimaradott a körben az utolsó pillanatig, szóval ilyet senki ne csináljon, bízza a profikra, hogyha ilyet szeretnének.
2: Igen, profi csinálja ezt velünk.
3: Sokkal jobb, igen. Bónus Józsefnek szívből gratulálunk, és hát várjuk a folytatást.
2: Elképesztő teljesítmény. Gratulálunk, Laci, köszönjük, hogy beszámoltál erről is.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálták az aranystratégiát, marad a jelenlegi 110 tonnás készlet. Nem támogatja a kormány a repontok készpénzmentesítését. Október végéig eldőlhet, mennyi pénzből gazdálkodhatnak jövőre az önkormányzatok. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyelőre nem vásárol több aranyat a Magyar Nemzeti Bank. A monetáris tanács felülvizsgálta Magyarország aranytartalék stratégiáját és úgy döntött. Jelenleg nincs szükség a készlet további növelésére. Az ország aranytartaléka 110 tonna, amelynek értéke az augusztus végi árfolyamon csaknem 13,6 milliárd euró volt. Az állomány 2018 óta jelentősen nőtt. Akkor még 31,5 tonna volt. 2021-ben 94,5, 2024-ben pedig már elérte a jelenlegi 110 tonnát. Az MNB ugyanakkor továbbra is figyeli az aranypiaci folyamatokat, és később ismét felülvizsgálhatja döntését. Növelni a diplomások arányát Magyarországon a kormány, ezt a következő időszak egyik felsőoktatási prioritásának tekintik. Magyar Péter az ELTE tanévnyitóján arról beszélt, hogy Magyarországon uniós összevetésben is továbbra is alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A miniszterelnök szerint különösen fontos azoknak a tehetséges fiataloknak a támogatása, akik családi vagy anyagi körülményeik miatt nehezebben jutnak el az egyetemekre. A kormány ezért a felsőoktatásba való bejutást akadályozó tényezők csökkentését tervezi. Magyar Péter szerint a diplomások számának növelése a társadalmi felemelkedést és a gazdaság versenyképességét egyaránt szolgálná. Marad a készpénzes visszaváltás lehetősége a repontokon. A MOHU korábban azt javasolta, hogy szüntessék meg a készpénzes kifizetést a palack visszaváltó rendszerben, ezt azonban az élő környezetért felelős minisztérium nem támogatja. A tárca szerint fontos, hogy mindenki visszakaphassa az 50 forintos visszaváltási díjat akkor is, ha nem vásárol az adott üzletben, vagy nem rendelkezik bankszámlával. Így a jelenlegi rendszerben továbbra is megmaradhat a készpénzes fizetés, a banki utalás és a vásárlási utalvány lehetősége is. A minisztérium szerint a MOHU a készpénzmentesítésről előzetesen nem egyeztetett velük. Teljes átalakítást tervez a kormány a közbeszerzési és ellátási főigazgatóságnál, új vezetőt pedig nyílt pályázaton keresnek. Kármán András pénzügyminiszter szerint a cél, hogy az állami beszerzések átláthatóbbak, versenyképesebbek és költséghatékonyabbak legyenek. A KEF központi beszerzéseket végez, és többek között a kórházak ingatlan üzemeltetésében is részt vesz. Az új főigazgatótól legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalatot, valamint a szervezet átalakítására vonatkozó konkrét programot várnak. A pályázatokat október 2-áig lehet benyújtani, a döntés határideje pedig december 1-e. Jelentősen csökkentenék a szolidaritási adót az önkormányzatok 2027-től, de a kormány egyelőre nem döntött a kérdésben. Az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén mind a 8 önkormányzati képviselet egységesen kérte a hozzájárulás mérséklését. A pénzügyminisztérium szerint 2026-ban már nem reális egy átfogó, rendszer szintű változtatás. A nehéz helyzetbe került településekkel azonban egyedi segítségről tárgyalhatnak. A 2027-es költségvetést október végéig nyújtják be, előtte további egyeztetéseket ígértek. Közben a szociális tüzelőanyag program keretét 5-ről 10 milliárd forintra emelik.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 387, az euró 364 forint volt. Az angol fontért

0: 1423, ha az amerikai dollárért pedig 313 forintot kell fizetni. Ma meleg, de kissé változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 29 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Voltam egyszer megboldogult fiatal koromban egy ilyen bulin, ahol elszabadultak már a végén az indulatok, és arra emlékszem, hogy mindenki táncolt, egy ilyen kerti parti szerű volt, és valaki felkapta egyszer csak a szódás ballont, ami ilyen 10 vagy 20 literes, tudod, ez az igazi ipari méretű, kinyitotta rajta, és hát elkezdte nyomni rajta a vizet, hát nyilván kint 31-néhány fok volt, és mindenkit locsolt, és ezt kiabálta egész este, hogy Love Parade, és locsolta az embereket, és nekem már csak ez maradt meg ebből, hogy ott locsolják az embereket, mert ott is volt, emlékszem, Berlinben, vagy hol tartották
2: igen,
1: ezt?
2: Igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Tehát onnan indult ez az egész.
2: És úgy van, hogy fiatal korodban Love Parade, idősebb korodban már Oktoberfest.
1: Igen, arról is lehet jó érdekes videókat találni.
2: Én kaptam a haveromtól, Szepitől videókat, hogy ők ott voltak a legutóbbin, és a tavalyin, és irtózatos mennyiségű ember, hihetetlen, amerre nézel, hömpögő tömeg, sör-sör hátán, tehát ott milliárd liter
1: fogy. Egyet árulj el nekem, hogy azok a csinos csajok, akik hordják ott egyébként a söröket.
2: Nem ismerem őket, nem tudom kik ők. Nincs meg a telefonszám, ne kérdezz már ilyeneket.
1: Nem az, beöltözve bajor ruhába. Hogy a bánatban bírnak el 12 literes korsósört egyszerre két kézben? Tehát, hogy fogja meg? Biztos megvan a technikája, mert így összeforgatja a korsóknak a füleit, meg
2: hát
1: minden.
2: Hát annak súlya is van.
1: Hát de baromi nehéz, tehát két ilyen válbeteg, mint mi, nem, arra is alkalmatlanok vagyunk.
2: Két ilyen magyar férfi, aki nem fizikai munkát végez, hát na, de a bajornők, na, azt hiszem.
1: Igen, és akkor ők hordják ki a söröket, meg a csülök, meg a mindenféle, nekem legalábbis a videókból ez jött.
2: Igen, meg hatalmas sátrak vannak, ilyen parti sátrak, benne asztalon, széken táncoló emberek. Uh-huh. És nincs az, mint itt, hogy megy oda a kidobó hozzád és leszállít. És tönkreteszi a bulidat ezzel.
1: Igen, mert hát elég hülyén néz ki, amikor egy elit étterembe felpattansz az asztalra, és elkezdesz.
2: Jó, lehet, nem kellett volna, oké.
1: Igen,
2: de rendőr se kellett volna hívni.
1: Ezért találták ki a sörpadot, azon lehet ugrálni.
2: Igen, úgyhogy jók ezek a mókák, és hát akkor a Budapest parádé is egy olyan dolog volt, most nyilván a kommenteket olvasgattam, borítékolható volt, hogy megosztó lesz ezen esemény. Valakinek tetszik, valakinek nem. Valaki azt írja, hogy már most 60 éves vagyok, de a korábbiakon ott voltam, tehát, hogy egyébként kinek mi a baja ezzel, akkor ne menjen oda. Ha valami nem tetszik, akkor én sem megyek oda, ahol olyan dolog van, ami nem tetszik.
1: Nyilván lesz azért útlezárás, forgalomlezárás.
2: Hát az biztos.
1: De mondjuk a nyakamat rá, hogy a kommentelők fele az vidéki. Tehát egyébként azt se tudja, hogy hol van a Andrássy út Budapesten.
2: Sziasztok, Sopronból írok,
1: Sopronból,
2: és nagyon elegem van.
1: Igen.
2: Elegem van 2006 óta, azt hittem, hogy most már megnyugodhatunk, de nem.
1: Igen. Egyszer volt egy cimborám, volt egy lezárás kerékpárverseny miatt, és hát ott áll, és várta, hogy a mezőny elsuhanjon meg, stb. Jött a mezőny, ő meg nyomta a dudát, és akkor így visszaszólt az egyik srác, köszönjük a buzdítást, és ő meg visszaszólt. Nem azért dudálok, csak már szeretnék tovább jutni. Menjetek már gyorsabban, hogy felnyissák ezt az útlezárást.
2: Ám mondjuk egyébként a duda szó olyan sok mindenre még nem segített.
1: Nem.
2: Balesetek elkerülésében, igen, de hogy alapvetően nem, az inkább egy ilyen ventilátor, tehát hogy a dühödet ki tudod ventilálni.
1: Igen.
2: Az utcánkban most építkezés zajlik, és akkor hallom, hogy nagy duda szó volt reggelente, mert eltorlaszolták az utat, de a másik irányba, meg két irányból lehet behajtani az utcába, és akkor én ezen gondolkodtam, hogy tehát, hogy szerencsétlen betonkeverő, meg a beton, meg a pumpa nem tud arrébb menni, tehát, hogy igen, hiába dudálunk neki.
1: Attól még. Hát most beengedheti a betont a szomszédba is, csak annak sok értelme nincs. Tehát, hogy akkor végül is nem tartja fel a forgalmat. Olyan ez a dudálás, az jutott eszembe, mint amikor a férfiak fütyülnek a nők után, ilyen építőipari munkások, vagy stb. Én még nem ismerek olyan pár, vagy nem hallottam olyanról, akik így ismerkedtek össze. Tehát, hogy amikor megkérdezi a gyerek, hogy apa, ti hogy ismerkedtetek össze? Hát úgy, hogy anyukád egy csinos ruhába elsétált az utcán, én utána fütyültem fentről a teraszról,
2: amit felmászott az állványra.
1: És így összejöttünk.
2: Felmászott az állványra, a nyakamba ugrott.
1: Honnan indult ez a szokás, hogy fütyülnek a nők után?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: turista.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hajdunálási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
3: Saját erőből.
2: Saját erőből. Mm. És hát hónapokon keresztül készül fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
3: Milyen anyagból vannak ezek vajon?
2: Hát ezt meg nem mondom, hogy egyszer felhívjuk Mónus Józsefet, megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, de hát, hogy az elmúlt hónapokban. De most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
3: Nem is az, hanem azt nem mondta senki, hogy elkészíteni. Csak egy van, mindig utána kell menni.
2: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is, utána nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, mert 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcsot. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy ez most 800 méter, utána ez, hát nyilván egyesével összeszedik, de hány kilométer, meg hány lépés lehetett aznap a lábába?
3: Hát már lassan egyébként venni kell egy buszbérletet, hogy azzal menjél oda.
2: Golfkocsival, vagy nem is hát, tudom,
3: hogy
2: mivel.
3: Igen, rollerrel.
2: Hát igen. Tehát milyen jól hangzik ez, ahogy mondtad, a buszbérlet, hogy a következő megállónk a következő nyilvesszőnél 1000 méterre található. Igen, gratulálunk neki.
3: Ez egészen elképesztő, hogy én nem is voltam ezzel képben, hogy mennyire messzire lehet lőni egy nyilvesszőt. Tehát nem volt viszonyítási alapom, de ha engem kérdeztél volna, akkor így azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy hát egy ilyen 2-300 méterre.
2: Igen, de hát nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből, hogy elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, igen. Hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta a megfeszítőt.
3: Mert annyira erős a húr.
2: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
3: Tart, uram, elfáradtam, én le akarom tenni.
2: Tart, de közben még az asszony hívál, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok. Tehát nem, nyilván ez nem így működött.
3: Ez a szurkot le kell mennem megkavarni.
2: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
3: Persze, tehát, nem.
2: Főleg a jelenlegi állapotunkban. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek. Tehát
3: hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: élettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 55 55 55.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene!
1: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Balesetmentes közlekedés, mit is kívánhatnánk az időjáráshoz? Alkalmazkodjanak a közlekedők minden esetbe, és továbbra is jó időnek örülhetünk. Rengeteg a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon, és az elmúlt napokban is ez volt jellemző. Több útépítési munkaterület a vármegyék területén, nagyon sok tereléssel járó útszakaszon szembesülnek majd a közlekedők, és a továbbiakban is a helyreállítási munkálatok idejére forgalomkorlátozások és a munkaterületeknél a megállás is tiltva van. Lakott területen kívül a 49-11-es számú főútvonalon Nagykálló-Nyíregyháza között jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát irányonként, és több munkaterületnél továbbra is a megállás jelentősen korlátozva van. Igen sok volt a baleset, történtek a héten súlyos, illetve tragikus balesetek a vármegyék területén, tessenek jobban vigyázni, a közúti közlekedés szabályait betartani, de elsősorban a gyorshajtás az továbbra is jellemző, és nagyon sok esetben a rendőrök több gyorshajtót is ki tudtak szűrni, és intézkedés alá vonni már a helyszínen. Viszont nagyon sok védekapunál lévő felvételt készített a rendőrség az elmúlt napokban, amik szintén a gyorshajtással kapcsolatosak. Nem árt, ha tudják a közlekedők, kedves hallgatók, hogy nem csak a gyorshajtás szűri ki a védekapu, hanem más eseményeket is tud rögzíteni, biztonsági jobb, valamint szabálytalankodás, mikor záróvonalat átlép, illetve úgy közlekednek a járművezetők, hogy hibás járművekkel. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, kellemes utazást!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Túlárazás gyanúja miatt újabb ingatlan ügyekben tett feljelentést a Magyar Nemzeti Bank vezetése. Mégiscsak Orbán Gáspár volt a csádi misszió vezetője. Emelkedhet a magyar borok ára. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Túlárazás gyanúja miatt újabb ingatlan ügyekben tett feljelentést a Magyar Nemzeti Bank vezetése. A jegybank belső átvilágítása során kiderült, hogy 5 ingatlan, köztük a pénzmúzeum és a Balatonakaratjai központ értékét is jelentősen túlbecsülhették, ami komoly vagyoni hátrányt okozott az intézménynek. Az MNB hűtlen és hanyag kezelés, csalás, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz, hangsúlyozva az átlátható és felelős gazdálkodás iránti elkötelezettségét. Orbán Gáspár jóváhagyása nélkül egyetlen beszerzés vagy módosítás sem indulhatott el a csádi misszióban, derült ki a 444 birtokába került belső kormányzati dokumentumokból. A lap szerint a korábbi miniszterelnök fia nem csupán összekötő tisztként működött, hanem projektvezetőként és a felkészített orvosmisszió vezetőjeként hozott kulcsfontosságú döntéseket. Bár a kormányzat korábban egymásnak ellentmondóan nyilatkozott a szerepéről, az iratok megerősítik központi pozícióját a miniszterelnök kabinetiroda alatt koordinált afrikai projektben. Teljesen átállt a digitális EKG diagnosztikára Debrecen teljes sürgőségi ellátórendszere. A klinikai központ és az általános orvostudományi kar együttműködésének köszönhetően a Kenézi Gyula kampuszra is új digitális készülékek kerültek, így az EKG felvételek azonnal elérhetők és visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerben. A fejlesztést az országban elsőként elindító sürgősségi klinika a digitális elektrokardiográfiai referencia központ címet is elnyerte, az új technológia pedig jelentősen gyorsítja a napi több mint 100 beteg ellátását. Életfogytig tartó szabadságvesztést indítványoz a fellebbviteli főügyészség azzal a férfival szemben, aki feleségével hónapokon át rabszolgaként tartott, vertek és halálra éheztettek egy nőt. Az első fokon 14 és 10 év fegyházra ítélt házaspár egy budapesti parkolóban hagyta áldozata holttestét. Az ügyészség a büntetés súlyosítását és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés megállapítását kéri a debreceni ítélőtáblától. Emelkedhet a magyar borok ára az idei kedvezőtlen szüreti kilátások és a kisebb terméshozam miatt. A GKI gazdaság kutató elemzése szerint a szőlőkben a csapadékhiány, a vadkárok és az aranyszínű sárgaság nevű betegség okozott komoly nehézségeket a gazdáknak. A rendkívüli időjárás miatt a szüret 2-3 héttel korábban indult, és bár a szőlő minősége kiváló, a várható terméskiesés miatt drágulásra számíthatnak a vásárlók. Elkezdődött a visszaszámlálás a Debreceni Egyetem legnagyobb bulijára, a szeptember 16-ai jubileumi 10. Judére. A Nagy Erdei stadionban rendezendő látványos stadion show-n olyan népszerű hazai előadók lépnek fel, mint Charlie Betonhoffi, a BSV, a Parnograszt és Nagy Bogi, miközben több mint 100 ország hallgatói is színpadra állnak, a szervezők minden eddiginél nagyobb színpaddal, X-alakú látványelemekkel és gigantikus pirotechnikai bemutatóval várják az egyetemi polgárokat és az érdeklődőket a Nagy Erdei arénában.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén sok napsütéssel indul, a szombati nap majd a délutáni órákban felhősödés kezdődik a hidegfront közelettével. Számottevő esőre kicsi az esély, maximum egy-egy elszórt zápor kísérheti a frontot. Napközben 31 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Rajtra kész a hétvége szeptemberben is minden mennyiségben. Köszi, hogy velem tartasz egészen 14 óráig, hogy hogy szokd meg a koránkelést újra, és hogy hogy veted bele magad ismét a sűrűjébe a dolgoknak, mert ebben segítek. Rád is számítok például az utakon 0-23-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

A folytatásban itt a Sun City-ben egészségesek, hasznosak és tudatosak vagyunk egyszerre, hogy ezt megszokhattad, viszont most egy új korszak kezdődött, becsengettek, itt van az ősz, itt van újra, szép mindig nekem, egyébként ez így igaz, viszont azért van ennek egy pici árnyoldala is, újra bele kell rázódni mindenbe, minden kezdődik előről, olyan, mint egy mókus kerék, de nem szabad ezt így felfogni, nem tragikus, ez egy újabb korszak, amit lehet egyébként még jobban csinálni, mint korábban. No, az sok okoskodásom mellett azért hoztam tippeket is, hát először is, hogy zökkenőmentesen kelj fel, fokozatosan kell ezt csinálni, hát lehet, hogy erről már egyébként lemaradtam, mert hogyha nyáron délig aludtak a gyerekek, meg mondjuk velük együtt is, akkor ez már lehet, hogy nem fog menni, viszont este mindenképpen készülj elő, pakold össze a táskát, készítsd el a ruhákat, és a 10 órait már este, hogy miből fog állni a 10 órai, vagy netán tedd be a hűtőbe az uzsis dobozt, és reggel csak ki kell venni. Hát a megfelelő alvás mennyiségnek nincs párja, ügyelj arra, hogy a gyermek, és persze te magad is időben kerülj ágyba, mert a fáradtság növeli a reggeli feszültséget, és nyugodtan ébredni, hogy mit kell tenni, hát kerüld a hangos idegesítő ébresztő hangokat, válasz inkább kellemesebb dallamot, és hagyd időt a reggeli ébredésre. És hát, ami igazából a pánikot még uralhatja, az az, hogy arra törekszem, hogy a reggel az ne azzal induljon, hogy csak idegeskedtek, hanem már akkor akár megbeszélhetitek, hogy mit fogtok a hétvégén csinálni, mert ez is egy pici célkitűzés erőt ad a mindennapokhoz, mert azért 4 kemény munkanapot az 5. a péntek már azért lájtosan ki kell húzni, illetve jól kell csinálni. Na hát én remélem, hogy ebben tudtam segíteni, hajrá, csak jó zene, Rehabina és Szes, jó voltából mindenképpen aztán Sakira is érkezik egy vadonatú

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Szeptember első napjaiban vagyunk, és ez még a reggeli órákban teljesen tűrhetően érződik, hogy még most sokan pihennek, viszont hamarosan a bevásárlóközpontok környékén, parkolóiban nagyon-nagyon óvatosan, illetve a piacok környékén is tartsuk be a megfelelő távolságot, és természetesen figyeljünk a közlekedési szabályokra. Jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!

Milyen jó, hogy még Olivia Dean itt lesz a szó Ízivel, aztán rögtön Marionnál a szó egy 3 milliárdos pályázatról számol be, hogy mire is hogyan fogják fordítani. Mindjárt kiderül a részletekből pár perc, és folytatjuk. Jövök a gazdratúrával.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálják a gondos óra program adatkezelését. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja a kegyelmi botrányt vizsgáló bizottság. Új pályázatot írnak ki 116 iskolaigazgatói pozícióra. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságnál a gondos óra program adatkezelése miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy a Fidesz és a Kormányzati Szolgáltató Központ együttműködése során alapos a gyanúja annak, hogy nem megfelelően jártak el a 78 év feletti felhasználók személyes adataival. A hatósági vizsgálat célja tisztázni, hogy kik fértek hozzá a szenzitív adatokhoz, és történt-e a szerződéses céltól eltérő adatkezelés. Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságának Tiszás elnöke. Sommer Orsolya közölte, hogy a testület az igazságügyi minisztériumtól és a Sándor Palotától kéri be a döntés előkészítés teljes iratanyagát, majd ezek áttekintése után indulhatnak meg a személyes meghallgatások. A bizottság elnöke hangsúlyozta, a cél a döntéshozatali lánc és a felelősök feltárása, valamint annak megakadályozása, hogy hasonló eset a jövőben előfordulhat. Új pályázatot írnak ki 116 iskolaigazgatói pozícióra, miután a nyáron lejáró 467 intézményvezetői kinevezésből csak 351 helyre találtak megfelelő vezetőt. A fennmaradó helyeken az oktatási miniszter átmeneti megoldást alkalmazott, így a tankerületek hamarosan új kiírásokkal próbálják betölteni a megüresedett igazgatói székeket. Több mint 6 milliárd forintos fejlesztési programot indít székesfehérvári és debreceni üzemében az Alföld Tej Kft. A beruházáshoz a vállalat mintegy 3,1 milliárd forintos támogatást nyert el, amiből modern, automatizált technológiákat és energiahatékony megoldásokat vezetnek be 2028 nyaráig. A fejlesztés célja a meglévő kapacitások korszerűsítése mellett a magasabb hozzáadott értékű tejtermékek gyártása, ami a hazai tejtermelő gazdaságoknak is stabilabb hátteret és jobb versenyképességet biztosíthat. Rekordidő, mindössze egy hét alatt gyűlt össze a szükséges 70 millió forint a Debreceni Egyetem súlyos beteg szakorvosa, Subec Levente Kínában elérhető sejtterápiás kezelésére. Az elképesztő országos összefogásnak és a felajánlásoknak köszönhetően a támogatások összege már megközelíti a 75 millió forintot, így a tervek szerint a beteg orvos már szeptemberben kiutazhat a beavatkozásra. A gyűjtés és a jótékonysági kezdeményezések az utazási és járulékos költségek fedezésére továbbra is folytatódnak. Magyarország legnagyobb, több mint 155 ezer LEGO elemből felépített mozaik képe látható szeptember 9-ig a Debreceni Fórum bevásárló központban. A Munkácsi Mihály Ecce Homo című festménye által ihletett csaknem 4 méter széles alkotást többek között a Nyíregyházi Veselényi Technikum tekert csoportja és helyi diákok közösen építették fel. A különleges vándorkiállítás célja, hogy a játék élményén keresztül hozza közelebb a fiatalokhoz Munkácsi művészetét és a Déri Múzeum kincsét.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén sok napsütéssel indul a szombati nap, majd a délutáni órákban felhősödés kezdődik a hidegfront közelettével. Számottevő esőre kicsi az esély, maximum egy-egy elszórt zápor kísérheti a frontot. Napközben 31 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu, magyar ízvilág és netisztult elegancia.
3: Továbbra is nagyon köszi, hogy velem tartasz a hétvég egy részét. Töltsük együtt, kellemes pihentető módon, ha dolgozol, kitartást is szeptember 5-én. Damien David kezd a Talk to Me-vel indulunk, aztán elindul a gasztrotúra is, tudod, főzünk valami finomat, belekóstolunk virtuálisan szeptember különleges ízeibe.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel. megszakítás nélkül. Sunshine FM.

is a gasztro túra, most már egyenesen szeptemberben járva barangolunk az ízek világában. Hát kérem szépen, vannak ételek, amiket egyszerűen nem lehet kihagyni, hát ilyenkor ugye a szilvái leginkább a főszerep, meg a sütőtöké, meg sorolhatnám azt a sok-sok finom gyümölcsöt, zöldséget. Hát először is a dupla sajtos rakott paradicsom állítólag a top 10-ben benne van. Aztán nagyon szeretjük még a rakott savanyú káposztát. Isten ilyen finom, ilyenkor a sörben sült csülök, a füstölt paprikás paradicsomkrém, és itt van kérem szépen még a töltött hagyma. Én először ezt nem nagyon tudtam értelmezni, hogy mégis ezt hogy kell elképzelni, nyilván a hagymát azt tudom, de hogy mivel is kell megtölteni, nos kérem szépen békönnel, kenyérrel, parmezánnal, petrezselyemmel, olívaolajjal, sóval és fekete borssal, hát állítólag nagyon könnyen elkészíthető, tulajdonképpen gyöngyöző sós vízben meg kell főzni körülbelül 2 perc alatt puhára, és aztán pedig megtölteni. Hát, hogy milyen tippeink vannak még, innen folytatjuk.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

Gasztrotúrában továbbra is az ősz különleges ízei között barangolunk, hozok pár tippet a folytatásban is. Almasaláta minden mennyiségben, a körtés pisztáciás rizs pudingot is nagyon kedveljük, akár csak a tésztás leveseket mindenféle verzióban, a szilvás palacsintának nincsen párja, vagy amit mindenképpen próbálj ki, az a sárgarépa krémleves. És vannak még ételek, amik mellett nem mehetünk el, legalábbis nekem is tanácsolták, hogy mindenképpen készítsem el, mert nagyon-nagyon finom. Ez az egy cserpenyős lecsós orzó. Először fogalmam nem volt, hogy miről van szó, de tényleg nagyon könnyen elkészíthető, és el is fogom valószínűleg. Tulajdonképpen az orzó teszi különleges, és itt kellett tulajdonképpen utána néznem, hogy mi is ez az orzó, és akkor kérem szépen kiderült, hogy ez egy tésztaféle, angolról fordítva, más néven egyébként Olaszországban risóninak is mondják, népszerű a görög konyhában. Egyébként nagyon szeretik, egy rövid tésztafajta, amely nagyon hasonlít a rizshez, tehát igazából egy nagy rizsszem alakú tésztáról van szó. Az orzót lisztből készítik, gyakran búzatarával. Tehát, hogyha ezt adjuk a lecsóhoz, akkor igazából elkészül ez az egy serpenyős változat. Tehát állítólag nagyon-nagyon jó ízt kölcsönöz. Próbáljuk ki, jó munkát és jó étvágyat hozzá!

nem is szaporítom tovább a szót, így Empire of the Sun és Working on the Dream után még Jabel biztosan itt lesz a Dancing in the Moonlight-tal 2020-ból. Aztán Marianna 10 órás hírekkel is a hírek után egy sírön indítja majd az óránkat. Jövök pár perc múlva, bálok vissza itt a Sun City-ben.

0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Novák Katalin Varga Judit és Balog Zoltán meghallgatását is javasolja a kegyelmi botrányt vizsgáló bizottság. A pedofil bűnelkövető kémiai kasztrálásának bevezetését kezdeményezi a Mi Hazánk. Október 3-án újra szentelik az Attila téri görög katolikus főszékes egyházat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Novák Katalin Varga Judit és Balogh Zoltán meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságának Tiszás elnöke. Sommer Orsolya közölte, hogy a testület az igazságügyi minisztériumtól és a Sándor Palotától kéri be a döntés előkészítés teljes iratanyagát, majd ezek áttekintése után indulhatnak meg a személyes meghallgatások. A bizottság elnöke hangsúlyozta, a cél a döntéshozatali lánc és a felelősök feltárása, valamint annak megakadályozása, hogy hasonló eset a jövőben előfordulhat. Új pályázatot írnak ki 116 iskolaigazgatói pozícióra, miután a nyáron lejáró 467 intézményvezetői kinevezésből csak 351 helyre találtak megfelelő vezetőt. A fennmaradó helyeken az oktatási miniszter átmeneti megoldást alkalmazott, így a tankerületek hamarosan új kiírásokkal próbálják betölteni a megüresedett igazgatói székeket. A pedofil bűnelkövető kémiai kasztrálásának bevezetését kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő törvényjavaslata a lengyel mintát alapul véve a pszichiátriai kezelés helyett gyógyszeres úton csökkenteni az elítéltek szexuális vágyát a bűnismétlés megelőzése érdekében. A párt szerint a jelenlegi szabályozás nem nyújt elég hatékony védelmet a társadalom és a gyermekek számára, így a szigorítással a visszatérő kockázatokat szüntetnék meg. Október 3-án újra szentelik és újra megnyitja kapuit a debreceni Attila téri görög katolikus főszékes egyház. A több mint 100 éves Istenszülő oltalma nevet viselő épület teljes körű rekonstrukciója 2,5 milliárd forintból valósult meg, amelyből 2 milliárd forintot a magyar állam biztosított. A nagyszabású felújításnak köszönhetően a görög katolikus metropólia székhelyéül szolgáló templom mind műszakilag, mind belső tereiben és liturgikus környezetében teljesen megújulva várja vissza a híveket. Újabb szakaszához érkezett a közvilágítás fejlesztési program Debrecenben, ahol önkormányzati forrásból több mint 40 új lámpatestet és több új oszlopot helyeznek ki a város különböző pontjain. A Jégvirág és a Babarózsa utcában indultak meg a munkálatok, de a fejlesztés érinti a Hegyköz, a Besenyei, a Szappanfű, a Zeller, a Cikória, a Törköly és a Zerge utcákat is. A korábbi szakaszokban Debrecen, Józsán és Bánkon már több tucat új lámpatestet szereltek fel a biztonságosabb közlekedés érdekében. Több mint 6 milliárd forintos fejlesztési programot indít székesfehérvári és debreceni üzemében az Alföld Tej Kft. A beruházáshoz a vállalat mintegy 3,1 milliárd forintos támogatást nyert el, amiből modern, automatizált technológiákat és energiahatékony megoldásokat vezetnek be 2028 nyaráig. A fejlesztés célja a meglévő kapacitások korszerűsítése mellett a magasabb hozzáadott értékű tejtermékek gyártása, ami a hazai tejtermelő gazdaságoknak is stabilabb hátteret és jobb versenyképességet biztosíthat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén sok napsütéssel indul a szombati nap, majd a délutáni órákban felhősödés kezdődik a hidegfront közelettével. Számottevő esőre kicsi az esély, maximum egy-egy elszórt zápor kísérheti a frontot. Napközben 31 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Újabb lendülettel Viktor Lőrinc napján, akiket Isten éltessen, így szeptember 5-én köszi, hogy itt vagy, amit ígérhetek, hogy ebben az órában megnézzük, hogy mennyire lesz őszi az időjárásunk a következő napokban, de megsugom, hogy nem igazán, illetve hozom a mai témánkat és 0623-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

What's up? This is Lady Gaga. Talk your center. Sunshine FM.

A Csak jó zenék mellett itt a Sun City-ben, hogy rápillantok a naptára, és azt látom, hogy szeptember 5-e, megmondom őszintén, hogy oké, természetesen hivatalosan ősz van, de azért ez még az időjárásban nem igazán érződik, nem vettük még észre, főleg mert 35-36 fokos maximumokra készülhetünk, hát egy-egy futózápor zivatar azért előfordulhat, de hát ez nem lesz túl jelentős. Jelentős viszont a parlagfű szezon, úgyhogy az allergiások továbbra is nehéz helyzetben vannak, illetve a frontérzékenyek, mert hát hidegfronti hatásra számíthatunk, emiatt fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, nő a sztrók és a koraszülés kockázata. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ezt ne felejtsük el.

adásban itt a Sensitive-ben hozom a mai témánkat időjárással kapcsolatos. Hát változó, mint az időjárás, ugye szoktuk volt mondani ezt a klasszikus mondást, na hát én nem akarok most változtatni,

Kell csak kérdezni akarok, hogy te honnan szoktál értesülni, illetve mennyire fontos az időjárás előrejelzés az életedben, 0630 3000, mert hát képzeld el, hogy lehet, hogy megoldódik a problémánk, akik legalábbis nagyon-nagyon figyelik az időjárás előrejelzést. Jön az új meteorológiai műhold, megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz majd lehetővé Magyarországon is. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adat folyamálhat majd rendelkezésre. A kérdésem az, hogy te várod-e, mennyire drukkolsz ennek, 0630 3000.

Mivel mindjárt 11 óra a Sun City most szusztan, viszont Csipos Marianna nagyon nem, ő dolgozott az elmúlt percekben, hogy hozza a legfrissebb híreket. Többek között az időjárás előrejelzést is, illetve az időjárási információkat is előkészítette. Ezt most azért hangsúlyoznám ki, mert azért ő is utána néz, mint ahogy én is utána szoktam nézni. Viszont, hogyha minden igaz, 2027-ben az új meteorológiai műhold megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz majd lehetővé Magyarországon is. Addig még várni kell, viszont hidd el, hogy Marianna információja is biztos lábakon áll. 0-23-16-3000, közben, hogyha hozzá szeretnél szólni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Bánki Erik és Kósa Lajos meghallgatását is kezdeményezte a vizsgálóbizottság. Komoly vállalásokat tett Debrecen bérlakás ügyben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselők meghallgatását kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság tízes tagjai. A politikusok az MNB törvény 2016-os módosítása, valamint a közpénzek jellegét érintő korábbi kijelentések miatt hallgatnák meg az érintetteket. A Mi Hazánk képviselője a felügyelő bizottság tagjai mellett Orbán Viktor volt miniszterelnök behívását is felvetette. A meghallgatandók köréről a bizottság a következő ülésén dönt. Egy 15%-os korrekcióval és új szociális alapú elosztási rendszerrel rendezik a debreceni bérlakások ügyét, miközben 200 megüresedett ingatlant hirdet meg a város. Pap László polgármester a Sunshine Aktuál podcastben rámutatott, hogy a bérleti díjakhoz 2017 óta nem nyúltak, miközben az infláció meghaladta a 70%-ot, így a mostani emelés elkerülhetetlen volt. A településen a rendszerváltáskori 22.000 bérlakásból már a kevesebb, mint 3.000 maradt. A Phoenix lakásprogram és a tervezett fejlesztések révén azonban a jövőben több száz új ingatlant vonhatnak be a rendszerbe, és komoly vállalásokat is tett a városvezetés.
3: Két komoly vállalást tettünk a lakáskoncepcióban. Az egyik az, hogy amennyiben a szolidaritási hozzájárulás megszűnik, akkor a város 10 éven keresztül minden évben az iparűzési adóbevételnek az 5%-át, ez jelen pillanatban durván 2 milliárd forint, köteles fordítani a lakás állomány fejlesztésére. Hogy ez új lakásépítés vagy felújítás, ez az majd döntés kérdése. A másik pedig, hogy a lakásállomány kezelő civisház a bérleti díj bevételnek a 20%-át köteles a lakásállomány felújítására fordítani, tehát hogy ezáltal is ilyen értéknövelő beruházásokat hajtsunk végre.
2: A tartós csapadék hiány miatt kritikus szintre csökkent a Tisza vízszintje, a kiskörei tározóban pedig teljesen elfogyott a hasznosítható vízkészlet. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság fokozott ellenőrzést és szigorú korlátozásokat vezet be a mezőgazdasági vízkivételekre. A hatóság célja a napi vízfelhasználás felére csökkentése, ahol a megengedettnél több vizet használnak fel, ott azonnal felfüggesztik a vízkivételt. Nem lesz akkumulátorbontó Hajdúhatházon, miután a Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal megtagadta az Alteo Cirkulár Kft. Engedélykérelmét. A hatóság a település rendezési, valamint vízügyi és vízvédelmi szempontok miatt döntött az elutasítás mellett. A lakóházak tőszomszédságába tervezett beruházással szemben a helyi politikai szereplők ritkán látható egységben léptek fel. A döntéssel a tervezett közmeghallgatás is elmarad, a cégnek 15 napja van fellebbezésre. Fantasztikus gasztronómiai élményekkel és országos versennyel várja a látogatókat a Békás-tónál a debreceni Hamburger Fesztivál a 6. Saftenburger szeptember 12-én. A Nagyerdőben ingyenesen látogatható rendezvényen amatőrök és profik mérik össze tudásukat az Ország Burgere címért és a Steak sütő tusán. A minőségi ételek mellett kézműves sörök, bikarodeó, szakmai bemutatók és koncertek is garantálják a kikapcsolódást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén sok napsütéssel indul a szombati nap, majd a délutáni órákban felhősödés kezdődik a hidegfront közelettével. Számottevő esőre kicsi az esély, maximum egy-egy elszórt zápor kísérheti a frontot. Napközben 31 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy újabb szuperórát el is indítok, a csillagok mindjárt hozzák a napi tanácsot, és a témánkról is beszélhetünk, időjárás, előrejelzés, hiszel-e benne, illetve honnan szoktál értesülni? 0-20-3-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Természetesen jussoltak a csillagok szeptember 5-ére szombatra is. Kedves Kós, teljes erőddel a testi-lelki megújulásodon dolgozol. Ne felejtsd el, ehhez nem elég megváltoztatnod a külsődet és a környezetedet. Bika, józanul gondolkodsz, de vannak pillanatok, amikor ez a tulajdonságot háttérbe szorul. Légy körültekintőbb. Ikrek, ma lelkileg nagyon sérülékeny lehetsz, ezért fontos lenne, hogy olyan személyekkel vedd körül magad, akik valóban szeretnek, megértik a vívódásaidat és vigyáznak rád. Rák, ma hajlamos lehetsz elérhetetlen vágyakat kergetni, maradj a realitások talaján. Oroszlán, mindenkinek szüksége van néha arra, hogy néha álmokba ringassa magát, még neked is. Szűz, próbálj végre megnyugodni, az utóbbi időben rengeteget aggódtál valaki miatt. Van tanács a mérlegnek is, egy nagyszerű ötlet, új fejezetet nyithat az életedben, ma hatalmas energiákkal töltődsz fel. Skorpió, ha az értékrendet átalakuláson megy keresztül, a belső tartalmak fontosabbá váltak számodra, mint a státuszszimbólumok. Nyilas, ma nagyon érzékeny és intuitív lehetsz, komoly lelki és spirituális fejlődésre nyílik lehetőséged. Bak, nosztalgikus hangulatban vagy ma, elmúlt dolgokról ábrándozol, szeretnél gyökeresen változtatni az életeden. Vízöntő, nagyon érzékeny lehetsz, vigyázz az egészségedre és légy óvatos, nehogy becsapjanak. És persze, hogy a halaknak is van napi tanács, néhányan a környezetedből jó hatással vannak, önbizalmad megerősödésére és a személyiséged fejlődésére, elismerik a tehetségedet, önzetlen munkádat, ami neked is nagyon jól esik, jó úton jársz.
0: Sunshine FM-os.

Kedves is a One Republic Chasing Paradise-ra szólt még tavalyról itt a Sunshine-on, hát kérem szépen, mindig van új a nap alatt, vagy mondhatnám a könyv alatt. Én azért nekem, hogyha meghallom az a szót, hogy könyv, akkor általában az olvasás jut eszembe. Képzeld el, hogy most már ez sem így van. A könyv most már mint divat kiegészítő. Az Z generáció új státusz szimbóluma lett, és ez teljesen komoly. Az olvasás egyre inkább divatos trendé válik, amelyet luxusmárkák, hírességek és a közösségi média is erősít. A divatvilág egyik óriása a közelmúltban új változatokkal bővítette ikonikus buktott táskáját, a modelleken olyan klasszikusok borítói jelennek meg, mint például Bram Stoker Drakulája, vagy

Éppen Jane Austen értelem és érzelem című regénye. A trend térhódításában jelentős szerepet játszanak a TikTokon és az Instagramon működő BookTok közösségek is, ahol milliók osztanak meg fotókat designer könyvtárakról és gyűjtői kiadásokról. Hát valószínűleg ez a generáció, melynek tagjai között sokan soha nem engedhetik meg maguknak, hogy saját otthonok legyen. Ezért a fiatalok az ízlésükbe fektetnek, könyveket, művészeti albumokat és ritka kiadásokat vásárolnak, hogy kifejezzék az identitásukat, legalábbis mondta az egyik alkotó. Na hát kérem szépen, furcsa dolog ez, azért remélem, hogy nem csak így cipelik magukkal a könyvet, hanem azért bele is olvasnak, hát arról nem is beszélve, hogy az olvasás azért nem árt meg senkinek. A folytatásban viszont az olvasáshoz ajánlok egy jó kis zenét, mit szólsz hozzá, érkezzen Hossa, aztán itt lesz Rihanna még ebben az órában, és már, sőt még Alex Warren is érkezik majd. Are you

Hát én azt gondolom, így NX órán után, hogy nem múlt el nyomtalanul ez az óra sem, sok mindenről volt eddig szó. A bűség zavara, a könyvekről beszéltem pár perccel ezelőtt, hogy most már mint divat szimbólum jelennek meg a kifutókon, és egyszerűen ez hihetetlen, hogy világmárkák választják gyakorlatilag fedlapként a táskájukhoz, de én azért bízom benne, hogy ezeket a könyveket nem csak kelléknek használják, hanem azért el is olvassák, főleg akiknek szólnak ezek. A folytatásban most déli hír összefoglaló, a hírek után pedig belecsapunk a Sun City délutáni verziójába.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánosak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok. 10%-kal emelkedik a rokkantsági és rehabilitációs ellátás. Életfogytiglant kér a főügyészség a kegyetlen házaspárra. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Nyilvánosságra hozta az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az új interaktív felületen az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó kórházak fertőzési mutatói és az országos adatok egyaránt megismerhetők. A hatóság hangsúlyozza, az adatok nem kórházi rangsort tükröznek, közétételük célja a szakmai visszacsatolás, az átláthatóság és a betegbiztonság erősítése. 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek rokkantsági és rehabilitációs ellátása 2027. január 1-től. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a 65 év felettieknél erre a körre is érvényes lesz a minimál nyugdíj 120 000 forintra emelése, így senki nem kaphat majd ennél alacsonyabb összeget. A kormány emellett 10 milliárd forint plusz forrást biztosít a gyermekvédelemnek, valamint két lépcsős béremelést hajt végre a nevelést, oktatást segítő dolgozóknál. Életfogytig tartó szabadságvesztést indítványoz a fellebbviteli főügyészség azzal a férfival szemben, aki feleségével hónapokon át rabszolgaként tartott, vertek és halálra éheztettek egy nőt. Az első fokon 14 és 10 év fegyházra ítélt házaspár egy budapesti parkolóban hagyta áldozata holttestét. Az ügyészség a büntetés súlyosítását és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés megállapítását kéri a debreceni ítélőtáblától. Teljesen átállt a digitális EKG diagnosztikára Debrecen teljes sürgősségi ellátórendszere. A klinikai központ és az általános orvostudományi kar együttműködésének köszönhetően a Kenézi Gyula kampuszra is új digitális készülékek kerültek, így az EKG felvételek azonnal elérhetők és visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerben. A fejlesztést az országban elsőként elindító sürgősségi klinika a digitális elektrokardiográfiai referencia központ címet is elnyerte. Az új technológia pedig jelentősen gyorsítja a napi több mint 100 beteg ellátását. A legfrissebb kormányrendelet értelmében póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák a közterületeken, amennyiben látható rajtuk a hivatalos megkülönböztető jelzés. A magyar közlönyben megjelent könnyítés a vakvezető mozgáskorlátozottat segítő hang- és rohamjelző, valamint a személyi segítő ebekre vonatkozik. A döntés a fogyatékossággal élők önálló életvitelét és az állatok jólétét hivatott elősegíteni, felülírva a belterületi kötelező póráz használat általános szabályát. Elkezdődött a visszaszámlálás a Debreceni Egyetem legnagyobb bulijára, a szeptember 16-ai jubileumi 10. judére. A Nagyerdei stadionban rendezendő látványos stadion show-n olyan népszerű hazai előadók lépnek fel, mint Charlie Betonhoffi, a BSV, a Parnograszt és Nagy Bogi, miközben több mint 100 ország hallgatói is színpadra állnak. A szervezők minden eddiginél nagyobb színpaddal, X-alakú látványelemekkel és gigantikus pirotechnikai bemutatóval várják az egyetemi polgárokat is, az érdeklődőket a Nagyerdei arénában.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Világsztárokat és a címvédő Ferencvárost fogadja a Deac a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Szeptember 12-én 13 órától a Deac sportkampuszon csap össze a két együttes. A Debreceni Egyetemi Klub egy igazi futballünnepre készül a 36-szoros bajnok fővárosiak ellen. A Mátészalkai Városi Sporttelepen vendégszerepel ma 16 órától a Deac MB3-as labdarúgó csapata. Az északkeleti csoportban szereplő fekete-fehérek elveszítették vezetőhelyüket a tabellán, miután legutóbb 2-1-es vereséget szenvedtek a Gödöllőtől. Kondás Elemér vezetőedző szerint a jövőben pontosabb befejezésekre lesz szükségük, hiszen minden ellenfél hasonlóan nehéz feladat elé állítja majd a csapatot. Megkezdi az új NB1B-s szezont a Deac kézilabda csapata, amely ma 18 órától a másodosztályba kiesett Budakalászt fogadja adásokban. Mándi Norbert vezetőedző személyesen is feltérképezte az ellenfelet, amelyben a fiatal és a tapasztalt játékosok alkotnak jó elegyet. A szakember szerint a budakalásziak még nincsenek teljesen összeszokva, ezt a hazai előnyt kihasználva győzelemmel szeretnék indítani a bajnokságot. Debrecen környékén sok napsütéssel indul a szombati nap, majd a délutáni órákban felhősödés kezdődik a hidegfront közelettével. Számottevő esőre kicsi az esély, maximum egy-egy elszórt zápor kísérheti a frontot. Napközben 31 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! A pörpődiszkó már be is készítve, kellemes délutánt, kicsit esős, kicsit borús, és közben még a nap is süt, szóval elég vegyes ez az időjárás. No de, nem ez a lényeg, sokkal inkább, hogy hétvége van. Közben mindjárt szétnézünk az utakon, friss információk hamarosan.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

is a Riptide-szort 2025-ből itt a Sunshine-on. Hát kérem szépen, ma a Viktorokat és a Lőrinceket ünnepeljük, Isten értesse őket. Tarts egy rövid szünetet mindenképpen most a takarításban, főzésben is kocincsatok a jelenlétükre. Egyébként tudtad, hogy ma van a jótékonyság világnapja is. Teréz anya emlékére tartjuk ezt a napot, szóval, ha ma csak egy kicsivel figyelmesebbek vagyunk, mondjuk a szomszéddal, vagy előre engedünk valakit a sorban a bolti kasszánál, már tettünk valamit a világ megmentésért. És ha már a Lőrinc napnál tartunk, a népi babonas szerint Lőrinc nap után a dinnye már belepisílt, azaz elveszíti az igaz édes ízét, és a fák is elkezdik elhullajtani a leveleiket. Szóval a nyárnak tényleg inthetünk egyet, de az ősz legalább ennyire menő lesz, meglátod. Addig is csak jó zene a folytatásban, Lóci játszik, aztán

0: 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Where them went? Around the world.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Kinek jó, kinek rossz, de rendőrök lépten nyomon az utakon, mérnek, figyelnek, úgyhogy résen vannak. Szerintem azért ez nem olyan rossz dolog. Többek között a Vezér utcán mérnek, aztán a Kassai úton is kint vannak, és a rendőrei vigyáznak ránk, még most a Derék utcánál is. Köszönjük szépen az észrevételeket, egyébként pedig van egy pár helyen, ahol lassabb a haladás sávlezárás miatt a Füredin, és a Szabó-Lőrinc utcában is picit lépésben halad a forgalom, úgyhogy ott is türelemre lesz szükség. Jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: pénzügy tudok közös, amíg a mielőtt megismertelek ebben az órában biztosan itt lesz, aztán az egyúrási híreket hozza Marian, utána pedig belecsapunk a délutánunkba a Sun City módra, mit szólsz hozzá, utána pedig szó szerint varázsolunk.
1: Azok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek. Mindennapi plusz az egészségnek.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újra elérhetővé válik az Erasmus program minden magyar egyetemista számára. A hatóságokban bízni kell, hangsúlyozta Papp László Debrecen polgármestere. A tartós csapadék hiány miatt kritikus szintre csökkent a Tisza víz szintje. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelmi rendszerbe. A kormány törvényjavaslata alapján megszüntetik a büntetés végrehajtás irányítási jogköreit, az intézmény rendszert pedig a gyermekek és ifjúság védelméért felelős minisztérium alá helyezik. A mintegy 300 fiatalkorút érintő változás célja a nevelési és fejlesztési munka erősítése, de emellett szigorodnak a testi kényszer alkalmazásának szabályai is. Újra elérhetővé válik az Erasmus program minden magyar egyetemista számára. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentette, hogy a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a program visszaállításáért. A korábban korlátozásokkal érintett 21 egyetem már érvényes mobilitási pályázattal rendelkezik a 2026-27-es tanévre. A miniszter hangsúlyozta, a magyar hallgatók nemzetközi lehetőségei nem lehetnek pártpolitikai érdekek áldozatai. A hatóságokban bízni kell, hiszen egy független auditnak semmilyen jogi következménye nincs, hangsúlyozta Papp László Debrecen polgármestere. A CATL akkumulátorgyár ügyében kiszabott 10 milliós bírság kapcsán a Sunshine Aktuál podcastben. A városvezető kiemelte, hogy a környezetvédelmi és munkavédelmi ellenőrzések kizárólag a kormányhivatalok hatáskörébe tartoznak, a szigorú szabályokat pedig mindenkivel be kell tartatni. A polgármester arra is figyelmeztetett, hogy a hatóságok elleni hangulatkeltés kifejezetten veszélyes.
4: Az egy nagyon veszélyes játék, hogyha valaki a hatóságokat zárójelbe teszi, őket próbálja relativizálni, a bizalmat meggyengíteni velük kapcsolatban, mert akárki akármit akar, egy független auditnak semmilyen jogi következménye gyakorlatilag nincsen. Mert az is legfeljebb egy hatósági eljárást tud megalapozni. Tehát amikor egy hatóság jár el érdemben az ügy minden fázisában, akkor nincs értelme a hatóságokat megkerülni. Tehát a hatóságban kell gondolkodni természetesen, és a hatóságoknak kell ezt kivizsgálni. Az akkumulátoripart illeti. Én magam többször elmondtam, hogyha ezt tud a világ különböző pontjain teljesen normálisan egy várossal együtt élve működni, például Németországban, vagy Lengyelországban, vagy Franciaországban, Spanyolországban, vagy a Távol-Keleten, akkor tudnia kellene Magyarországon is így működni.
3: A tartós csapadék hiány miatt kritikus szintre csökkent a Tisza vízszintje, a kiskörei tározóban pedig teljesen elfogyott a hasznosítható vízkészlet. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság fokozott ellenőrzést és szigorú korlátozásokat vezet be a mezőgazdasági vízkivételekre. A hatóság célja a napi vízfelhasználás felére csökkentése, ahol a megengedettnél több vizet használnak fel, ott azonnal felfüggesztik a vízkivételt. Fantasztikus gasztronómiai élményekkel és országos versennyel várja a látogatókat a Békás-tónál a Debreceni Hamburger Fesztivál a 6. Saftenburger szeptember 12-én. A Nagyerdőben ingyenesen látogatható rendezvényen amatőrök és profik mérik össze tudásukat az Ország Burgere címért és a Steak sütő tusán. A minőségi ételek mellett kézműves sörök, bikarodeó, szakmai bemutatók és koncertek is garantálják a kikapcsolódást.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben vasárnap is napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, go! Lassacskán 5 perccel 13 óra után már is lendületben a Sun City. Ebben az órában hozom a kettető legjobb pillanatát, és még programtípjeim is vannak, és tudod, rád is számítok, hogyha van bármi észrevételed, ami közérdekű. 0-23-16-3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, Max leszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: legfrissebb időán szólt 2016-ból. Hát hihetetlen, hogy ez egy 10 éves dal, és nagyjából az albán származású énekesnő egyébként akkor robbant be a zenei köztudatba, most pedig boldogabb, mint valaha. Ugye új párjával, aki már egyenesen a férje is, szóval minden nap tökéletesen alakul. Éva Max is köszönés szépen, jól van, és a kettő között a keltető legjobb pillanata is jól van, úgyhogy éppen ezért most vissza is varázsolom neked, mit szólsz hozzá. A fiúk éppen arról beszéltek, hogy egy nyilvesszővel nem lehet akárhogy bánni.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: De nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt, mondjuk fél percen, egy percen keresztül, és tartotta a megfeszítve.
3: Mert annyira erős a húr.
2: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
3: Tart, uram, elfáradtam, én le akarom tenni.
2: Tart, de közben még az asszony hívál, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok, tehát nem, nyilván ez nem így működött.
3: Meg a szurkot le kell mennem megkavarni.
2: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
3: Persze, tehát,
2: főleg a jelenlegi állapotunkba. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek. Tehát...
3: Hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Ez a Sun City.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Van program lehetőség a folytatásban, ajánlom figyelmetbe holnapra a Vit és Szabó Legény zenés mesejátékot az Odeon Színházban. Szeptember 8-án, kedden 16 órakor eltávozott debreceni költőkre emlékező sorozat Bakó Endre irodalomtörténész előadása a Benedek Elek könyvtárban. 17 órától vízitorna az Aquaticum Termál fürdőben, Földvár a Guti erdőben szintén délután 5-től, kedden Mikáczko Lajos vetített képes előadása a Minius könyvtárban, ami regisztrációhoz kötött. Este 6 órától pedig az ítélet napját lehet megnézni a Kertész Mihály terem áttadójában, az Apollo moziban. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: City.
1: A te világod, a te ritmusod.
2: Gélyre fogjuk zárni az óránkat, és egyben a Sun City-t is. Az ABC-t fogjuk újra tanulni itt az utolsó pillanatokban. Természetesen csak viccelek, ez a dal címe. Viszont én már most nem ragozom tovább. Sokkal inkább csak annyit szeretnék, hogy köszönöm, hogy velem voltál az elmúlt órákban, és remélem, hogy megtaláltad a neked valót. Egy biztos, hogy most nagyon sok rendezvény van az egész térséget érintőlegesen, úgyhogy legyetek nagyon-nagyon figyelmesek. Egyébként a rendőrök léptennyomon, erről is beszámoltam már, tehát rendőri jelenlétre is számítani kell. Legyél nagyon figyelmes és türelmes autós társaiddal is, persze a gyalogosokkal is, a rolleresekkel, kerékpárosokkal, szóval a közlekedés minden tagjával. Én nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok, találkozunk holnap délben, annyira egy aktuálban Földi Bettit hallottál.
0: A hétvége elengedhetetlen hozzávalója.
1: Ez a Sun City.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
2: Az

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Kiírták a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolásával. Szabadon engedte a bíróság a 20 éve körözött brit férfit. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával. Vitézi Dávid tárcavezető tájékoztatása szerint a közlekedési és beruházási minisztérium alá rendelt 4 alapítvány átvétele lezárult. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közfeladatok és a szolgáltatások minősége nem romlik, miközben az állami vagyon használata újra átláthatóvá válik. Kiemelte azt is, hogy a rendszert bíráló Európai Bizottság kéréseinek teljesítése és az alapítványok megszüntetése kulcsfontosságú lépés volt az uniós források hazahozatalában. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet jelentkezni, ahol a kiosztható összteljesítmény 702 megavoltamper. A hivatal szeptember 4-től fogadja a dokumentumokat, a benyújtási határidő pedig október 30-a. Juhász Edit, a hivatal elnöke kiemelte, az eljárás minden szakasza átlátható és szakmailag megalapozott. A pályázat eredményeit legkésőbb december 13-áig teszik közzé. Mindössze 5 dekagram az éves hazai nyúlhús fogyasztás fejenként, pedig a megtermelt mennyiség túlnyomó része itthonról származik. Ezen a helyzeten változtatna a november 21-én és 22-én másodjára megrendezendő európai nyúlhús napok. A Magyar Nyúltermék-tanács adatai szerint a megtermelt mennyiség mintegy 92%-a exportra megy, miközben ez a könnyen emészthető fehér hús B-vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. A szervezők november 6-áig várják azon éttermek jelentkezését, amelyek a rendezvény napjai nyúlhúsból készült fogásokat kínálnának a vendégeknek. Szabadon engedte a bíróság azt a 20 éve körözött brit férfit, akit az FBI jelzése alapján fogtak el az M3-as autópályán a magyar rendőrök. A férfit az Egyesült Államokban egy 13 éves lány ellen elkövetni tervezett szexuális bűncselekmény miatt körözték. A fővárosi törvényszék azzal indokolta a döntést, hogy a chat túloldalán valójában egy amerikai ügynök volt, így nem volt gyermekkorú sértett, vagyis a cselekmény a magyar jog szerint nem minősül bűncselekménynek. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. Az Európai Unióban bevizsgált mézminták harmadáról kiderült, hogy nem valódi méz. A magyar méhészek az aszály és az extrém hőség ellenére a vártnál jobb, de összességében gyenge évet zárnak, miközben az ázsiai műméz jelenléte miatt 30-40%-os árcsökkenést kénytelenek elszenvedni. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke kiemelte, hogy az elhúzódó uniós szabályozási hiányosságok miatt az olcsó, mesterséges édesítőszerek szinte teljesen ellehetetlenítik a piacon a valódi mézet termelő gazdákat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben vasárnap is napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a friss infókat Mariannának, 2 óra után járunk 4 perccel, indul már is a hivatalos lágerlistánk a Sunshine Top 40. A következő 4 órában meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenét. Ezen a héten a sereghajtó Taylor Swift.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
1: 40.

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Olivia Rodrigo újdonsága ezen a héten a 38. a Drop Dead a kedvenceink között, és már is ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert ma start nap van. Ez most jó alkalom arra, hogy valamit végre elindítsunk, még akkor is, ha csak egy apró lépéssel kezdjük. Lehet ez egy új terv, egy régóta halogatott ügy, egy személyes döntés, vagy akár egy program, amire eddig nem szántuk rá magunkat. A szombat most adhat egy kis lendületet ahhoz, hogy ne csak gondolkodjunk a változáson, hanem tegyünk is érte. A start nap üzenete egyszerű, nem kell mindent előre látnunk, elég bátran megtenni az első lépést. Ezek tehát így szombatra, na jó tanácsok a siker naptárunk szerint. A 37. helyzettel folytatjuk, jön BSV, és az a nagy bogi, aki egyébként elsődlegesen óvónőnek készült, be is adta a jelentkezését az egyetemi oktatásra, viszont az élet úgy hozta, hogy előadó lett belőle. Itt az Always Be Mine a Sunshine Top 40.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine Top 40.
0: 36.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyháza és Nagykeló között nagy szállás magasságában útépítési munkálatokat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, emellett sebességkorlátozásra, illetve útszűkületre is készülni kell. Fontos, hogy itt

0: akár a csúcsidőszakokban 20 percet is várakozhatunk, mire ezen a szakaszon tovább tudunk haladni, rengeteg türelemtablettát. Kálossemjén Péter Haló magasságában szintén útépítése zajlik, mindkét irányban útszűkület lassítja a közlekedést. Debrecen belvárosában is dolgoznak a szakemberek, mindenképp érdemes megfontoltsággal közlekedni. A Füredi úton ugye ott sávzárás van érvényben, és sebességi korlátozás is, és szintén hasonlóval találkozhatunk a Faragtár utcán. Egyéb infókra ma is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000, vigyázz magadra!
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezeket nem tudjuk szavakba önteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

A 32. ezen a héten a TNT formáció, ugye itt alszol a kedvenceink között, és mindjárt 3 óra, mindjárt adom a terepet majd Mariannának, mert jönnek a legfrissebb hírek. Előtte viszont a 31. helyről jön Lois a Get Lucky, ami arról szól, hogy a csalódások és a magányos időszakok után sem adhatjuk fel, tovább kell mennünk, keresnünk kell a szerencsénket, és azokat az embereket, azokat az érzéseket, amiért érdemes küzdeni. Get Lucky, ezen a héten a Top 40-ben a 31.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A kormány december 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Tüntetni fognak a szociális ágazatban dolgozók, ha nem kapnak azonnali 25%-os béremelést. Az országos közúthálózatra fordítják a Mohácsi hídnál megtakarított összeget. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A kormány december 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az illegális migrációval szemben továbbra is zéró toleranciát alkalmaznak, a déli határkerítés és a szigorú védelmi intézkedések érvényben maradnak. A kormányfő kiemelte, hogy a hátralévő hónapokban az Európai Unióval egyeztetve olyan új szabályozást alakítanak ki, amely a hatékony határvédelem megőrzése mellett mentesíti az országot a korábbi uniós bírságok alól. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazatban dolgozókat képviselő szakszervezetek, de folytatják a szeptember 18-ára meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői kiemelték, hogy a részletekről még nem kaptak tájékoztatást, a dolgozók a korábban megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő megvalósítást nem fogadják el. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot. Vitézi Dávid közlekedési miniszter elmondta, hogy a kormány döntött a Mohácsi Duna híd megépítéséről, de az alföldi oldalon kapcsolódó útszakasz a korábban tervezett 2x2 sáv helyett csak 2x1 sávos lesz. Az így megspórolt milliárdos összeget a hazai utak állapotának javítására csoportosítják át. A szárazság és a tűzgyújtási tilalom ellenére sokan továbbra is illegálisan égetnek hulladékot, ami súlyos pénzbírságot von maga után. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szemétégetés tűzgyújtási tilalomtól függetlenül mindig tiltott. A szabályszegő magánszemélyek 300 ezer, a cégek pedig 2 millió forintos levegőtisztaságvédelmi bírsággal sújthatók. Amennyiben az égetés miatt tűz keletkezik, és a tűzoltóknak is be kell avatkozniuk, a kiszabható tűzvédelmi bírság összege a 3 millió forintot is elérheti. Váratlan fordulat a hajdúböszörményi közéletben, lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról a település újonnan megválasztott polgármestere. Kocsis János, akit az augusztus 30-ai időközi voksoláson választottak meg városvezetőnek, a 3. számú egyéni választókerületben szerzett képviselői tisztségéről mondott le, bár a jogszabályok szerint a két tisztség nem összeférhetetlen, a döntés értelmében idén újabb időközi választást kell tartani Hajdúböszörményben. Teljesen átállt a digitális EKG diagnosztikára Debrecen teljes sürgősségi ellátórendszere. A klinikai központ és az általános orvostudományi kar együttműködésének köszönhetően a Kenézi Gyula kampuszra is új digitális készülékek kerültek, így az EKG felvételek azonnal elérhetők és visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerben. A fejlesztést az országban elsőként elindító sürgősségi klinika a digitális elektrokardiográfiai referencia központ címet is elnyerte, az új technológia pedig jelentősen gyorsítja a napi több mint 100 beteg ellátását.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben vasárnap is napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszönjük szépen Mariannának a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a szombati Sunshine Top 40-es listánk. Ezen a héten a 30. pozícióról jön majd Alex Kenji és a Bambolem, egy igazán pörgős, spanyol nyelvű house zene, amely elsősorban a táncról, a felszabadultságról, valamint a csábításról szól.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
5: Sunshine Top 40.
0: 30.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Hát mert nagyon jó fejek vagytok, imádom azt a rádiót.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó

0: Sunshine Top 40.
1: 28.
2: Jó.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Milano és a Starboy. Ezen a héten már a 28. helyről szólt a Sunshine Top 40-es listánkban, hamarosan pedig érkezik majd Kis Kata a legfrissebb horoszkópokkal. Viszont a 27. ezen a héten Jonas Blue és az Edge of Desire, amely a vágyakozásról és a közelség iránti erős igényről szól. Arról az érzésről, amikor valaki mellett igazán élőnek érezzük magunkat, nélküle viszont nagyon, de nagyon magányosak vagyunk. Edge of Desire, Jonas Blue jó voltából, ezen a héten a 27.

szájíze szerint alakulnak. A bika nagyfokú rugalmasságra szorul ma, mert egy váratlan kérés felboríthatja a gondosan felépített napi rendjét. Az ikrek szétszórtsága miatt apró hibák csúszhatnak a mai munkamenetbe, így nem árt kétszer is átnéznie a dokumentumokat. A rák empátiájának köszönhetően megérzi egy kollégája nyomasztó gondját, és megtalálja a legmegfelelőbb vigasztaló szavakat. Az oroszlán hajlamos lehet ráerőltetni az akaratát másokra, ami komoly ellenállást szülhet a környezetében. A szűz aprólékos elemzése megmenti a csapatot egy elhamarkodott és drága döntés meghozatalától. A mérleg döntésképtelensége teljesen elhúzhatja a napot, így jobb, ha megbízik az első benyomásaiban. A Skorpió bizalmatlansága miatt hátat fordíthat a segítségnek, pedig egyedül sokkal nehezebben boldogul. A nyilas meggondolatlanul tett ígéretei miatt túlvállalhatja magát, ezért ideje megtanulnia nemet mondani. A bak szívós munkájának végre beérik a gyümölcse, és a felettesei is elismerik a szorgalmát. A vízöntő csapongó ötletei miatt nehezen találja a közös hangot a gyakorlatiasabb gondolkodású társakkal. A halak túlzott érzékenysége miatt a legkisebb megjegyzést is személyes támadásnak veheti.

0: nekem is jár.
1: 22. ezen a héten Dash és Young Fly kollaborációja, ez volt a kis kecce a kedvenceink között, és mindjárt majd friss útinfókkal, illetve Marianna és a friss híreivel folytatódik a délutánunk. Az óránkat pedig Olivia Dinnel zárjuk, ja már is jön a So Easy, amely arról szól, hogy ne azon izguljunk, hogy tetszünk-e a másiknak, hanem élvezzük az életet. So Easy ezen a héten a 21.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Balesetmentes közlekedés, mit is kívánhatnánk az időjáráshoz? Alkalmazkodjanak a közlekedők minden esetbe, és továbbra is jó időnek örülhetünk. Rengeteg a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon, és az elmúlt napokban is ez volt jellemző. Több útépítési munkaterület a vármegyék területén, nagyon sok tereléssel járó útszakaszon szembesülnek majd a közlekedők, és a továbbiakban is a helyreállítási munkálatok idejére forgalomkorlátozások és a munkaterületeknél a megállás is tiltva van. Lakotelten kívül a 49-11-es számú főútvonal a Nagykálló-Nyíregyháza között jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát irányonként, és több munkaterületnél továbbra is a megállás jelentősen korlátozva van. Igen sok volt a baleset, történtek a héten súlyos, illetve tragikus balesetek a vármegyék területén, tessenek jobban vigyázni, a közúti közlekedés szabályait betartani, de elsősorban a gyorshajtás az továbbra is jellemző, és nagyon sok esetben a rendőrök több gyorshajtót is ki tudtak szűrni, és intézkedés alá vonni már a helyszínen. Viszont nagyon sok védekapunál lévő felvételt készített a rendőrség az elmúlt napokban, amik szintén a gyorshajtással kapcsolatosak. Nem árt, ha tudják a közlekedők, kedves hallgatók, hogy nem csak a gyorshajtás szűri ki a védekapu, hanem más eseményeket is tud rögzíteni, biztonsági jobb, valamint szabálytalankodás, mikor záróvonalat átlép, illetve úgy közlekednek a járművezetők, hogy hibás járművekkel. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, kellemes utazást!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Jóvátételi alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelmi rendszer korábbi áldozatainak. Azonnali hatállyal elbocsátották a Fóti Gyermekotthon korábbi igazgatóját az új munkahelyéről. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Azonnali hatállyal elbocsátották a Fóti Gyermekotthon korábbi igazgatóját új munkahelyéről egy csepeli általános iskolából. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter a szülők jelzései nyomán egyeztetett Lannert Judit oktatási miniszterrel a bántalmazási ügyekbe keveredett gyógypedagógus ügyében. A tárcavezetők a gyors intézkedés után hangsúlyozták, hogy a gyermekek biztonsága mindennél fontosabb, ezért a szakember munkaviszonyát azonnal megszüntették a csepeli intézményben. A büntetőeljárások elhúzódásának okait vizsgálja a kormány a nyomozások és a bírósági szakasz felgyorsítása érdekében. Hag Péter jogász professzor elmondta, hogy bár a magyar perek európai összehasonlításban nem rendkívül lassúak, a komplex gazdasági ügyekben komoly gondot jelent a hatalmas iratanyag feldolgozása. A szakember szerint a folyamatok gyorsítását az egyszerűsített eljárások szorgalmazása, a bírósági segéderők számának növelése, valamint a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazása jelenthetné. Jóvátételi alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelmi rendszer korábbi áldozatainak megsegítésére. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter és Gyurkó Szilvia államtitkár bejelentette, hogy a szektor átvilágítását követően egy 1 milliárd forintos keretösszegből támogatják az 1997 óta bántalmazást vagy kizsákmányolást elszenvedett fiatalokat. Emellett egy 10 milliárd forintos krízis alap segítségével fejlesztik a gyermekvédelmi alapszolgáltatásokat, a kórházban rakott kisgyermek elhelyezését és a speciális nevelési igényű fiatalok ellátását. Egy 15%-os korrekcióval és új szociális alapú elosztási rendszerrel rendezik a debreceni bérlakások ügyét, miközben 200 megüresedett ingatlant hirdet meg a város. Pap László polgármester a Sunshine Aktuál podcastben rámutatott, hogy a bérleti díjakhoz 2017 óta nem nyúltak, miközben az infláció meghaladta a 70%-ot, így a mostani emelés elkerülhetetlen volt. A településen a rendszerváltáskori 22.000 bérlakásból már a kevesebb, mint 3.000 maradt. A Phoenix lakásprogram és a tervezett fejlesztések révén azonban a jövőben több száz új ingatlant vonhatnak be a rendszerbe, és komoly vállalásokat is tett a városvezetés.
4: Két komoly vállalást tettünk a lakáskoncepcióban. Az egyik az, hogy amennyiben a szolidaritási hozzájárulás megszűnik, akkor a város 10 éven keresztül minden évben az iparűzési adóbevételnek az 5%-át, az jelen pillanatban durván 2 milliárd forint köteles fordítani a lakás állomány fejlesztésére. Hogy ez új lakásépítés vagy felújítás, ez az majd döntés kérdése. A másik pedig, hogy a lakásállomány kezelő civisház a bérleti díj bevételének a 20%-át köteles a lakásállomány felújítására fordítani, tehát hogy ezáltal is ilyen értéknövelő beruházásokat hajtsunk végre.
3: Világsztárokat és a címvédő Ferencvárost fogadja a Deaca MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Szeptember 12-én 13 órától a Deac sportkampuszon csap össze a két együttes. A Debreceni Egyetemi Klub egy igazi futballünnepre készül a 36-szoros bajnok fővárosiak ellen.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben vasárnap is napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Mariannak köszönjük szépen a friss infókat. 4 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine Top 40-es listánk is. Ezen a héten a 20. a Ring My Bell, amely egy magabiztos, nehezen megszerezhető lányról szól, akinek rengeteg lehetősége van a pasi között válogatni, viszont mindig valaki próbálja őt megkúlítani. Ring My Bell, ezen a héten a 20.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40. 20.

Damien O'David és Tyler Párosa. Ez volt a Talk to Me ezen a héten a 18. a Sunshine Top 40-es listánkban, és Teddy Swinsszel folytatjuk, akinek az újdonsága arról szól, hogy hogyan tudunk félelemből, valamint túlgondolásból saját magunk tönkretenni egy szerelmet. Erről énekel, tehát itt a Sunshine FM-en a Top 40-ben Teddy Swinsz.

0: Ja, ott a sávzárás van érvényben, és sebességi korlátozás is, és szintén hasonlóval találkozhatunk a Faragtár utcán. Egyéb infókra ma is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000, vigyázz magadra!
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

Empire of the Sun és a Walking on the Dream 17 óra mindjárt. Hello mindenkinek a stúdióban, továbbra is Kondor Land, a következő 60 percben is visszavárlak majd pénzügyi percekkel, programajánlókkal, valamint a Top 40-es listánk legjobb 10 helyezettjével. A Top 10 ezen a héten Ed Sheeran és a Saffron.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A YouTube-on reagált az MNB-t érintő vizsgálatokra Matolcsi György. Újra kötelezővé válik a kamarai tagság az orvosok számára. Mintegy 2,5 milliárd forintot kapott a vagyonvisszaszerzés és vagyonvédelmi hivatal. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újra kötelezővé válik a kamarai tagság az orvosok számára. Köböl Anita kormány szóvivő bejelentése után Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara szakmai hivatalának vezetője elmondta, a döntés igazságtétel az orvostársadalomnak. A kötelező tagsággal együtt a szervezet az etikai eljárások jogát is visszakapja, ami a szakma önrendelkezése mellett a betegek számára is nagyobb biztonságot és garantált szakmai felkészültséget jelent. A YouTube-on közzétett videóban reagált az MNB-t érintő vizsgálatokra Matolcsi György volt jegybankelnök. A korábbi intézményvezető tisztázta a közpénz jelleg kapcsán elhíresült mondatot, és hangsúlyozta, hogy az alapítványi források is közpénznek minősülnek, ám azok nem adóforintokból, hanem a jegybanki műveletek árfolyam nyereségéből származnak. Matolcsi György közölte, áll a vizsgálatok elé, miközben a parlamenti vizsgálóbizottság első ülésén Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatására döntöttek. Azonnali hatállyal mintegy 2,5 milliárd forintot átcsoportosított a kormány az induló Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnak. A magyar közlönyben megjelent határozat alapján a forrás jelentős részét beruházásokra, dologi kiadásokra és a munkatársak juttatásaira fordíthatja a szervezet. Az intézmény nyomozati és vádképviseleti jogkörökkel felvértezve kezdi meg a működését a közvagyon visszaszerzése érdekében. Magyarország legnagyobb, több mint 155 ezer LEGO elemből felépített mozaik képe látható szeptember 9-ig a Debreceni Fórum bevásárló központban. A Munkácsi Mihály Ecce Homo című festménye által ihletett csaknem 4 méter széles alkotást, többek között a Nyíregyházi Veselényi Technikum tekert csoportja és helyi diákok közösen építették fel. A különleges vándorkiállítás célja, hogy a játék élményén keresztül hozza közelebb a fiatalokhoz Munkácsi művészetét és a Déri Múzeum kincsét. Több mint 6 milliárd forintos fejlesztési programot indít Székesfehérvári és Debreceni üzemében az Alföld Tej Kft. A beruházáshoz a vállalat mintegy 3,1 milliárd forintos támogatást nyert el, amiből modern, automatizált technológiákat és energiahatékony megoldásokat vezetnek be 2028 nyaráig. A fejlesztés célja a meglévő kapacitások korszerűsítése mellett a magasabb hozzáadott értékű tejtermékek gyártása, ami a hazai tejtermelő gazdaságoknak is stabilabb hátteret és jobb versenyképességet biztosíthat. A termőföldek indokolatlan lebetonozásáról és az Alföld vízháztartási problémáiról beszélt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a Debreceni Farmer Expo-n. A tárcavezető szerint az előző kormány idején pótolhatatlan, kiváló minőségű mezőgazdasági talajokat áldoztak fel ipari beruházásokra, amelynek felülvizsgálatát és a nem használt területek visszaadását már megkezdte a kormány. A miniszter hozzátette, a klímaváltozás és az asszály elleni küzdelemben az öntöző csatornák feltöltésével, a vízmegőrző talajművelési technológiák támogatásával, valamint az engedélyezési eljárások szigorításával lépnek fel a jövőben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben vasárnap is napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 10.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mit érdemes tudnunk a nyugdíj megtakarításról? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Hát egyre többször hallunk arról, hogy mire mi nyugdíjasok leszünk, már nem lesz nyugdíj sem. Nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az ország gazdasági helyzete 10-20-30 év múlva, de aki szeretne biztosra menni és kiszámítható jövedelmet szeretne elérni nyugdíjas korában is, annak érdemes nyugdíj megtakarításokban gondolkodni. Választhatunk kockázatosabb, ám de magasabb hozamú és alacsonyabb hozamú, de garantált kifizetési összegű megtakarításokban is, a konstrukciók elérhetőek forint és euró alapon is. És hogy miért jó egy ilyen biztosítás, számtalan előnye van, egyedi igényekre szabható befektetési formák, akár garantált hozammal, a biztosításra befizetett egyéni díj 20%-a, azaz évente maximum 130 ezer forint összegéig adójóváírás is igénybe vehető, ami még fontos, hogy a nyugdíjbiztosítás adó és öröklési díjmentes, nem része a hagyatéknak, így a kifizetés gyors és egyszerű lehet a megjelölt kedvezményezettek részére, illetve nyugdíjba vonuláskor választható konstrukció, hogy egy összegben kérjük a megtakarított összeg kifizetését, vagy mondjuk havi fix összegekben, gyakorlatilag az állami nyugdíj kiegészítésére.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
4: Szeptember 1-től a rendőrség dolgozóinak nem kell munkába állniuk a születésnapjukon. Én azt mondanám, hogy és ez egy elhamarkodott döntés volt, én azt mondanám, hogy oké.
5: Szerintem aznap is jó, az nem egy rossz ötlet, én azt támogatom. Viszont,
4: nem, mert az nem tudnak felköszönteni a kollégát. A kollégákkal is kell ünnepelni.
5: Azt csinálsz, amit akarsz, és akkor legalább az úgy egy olyan szabad nap, ha tudod azt csinálni, hogy akarsz, és
4: visszatérek
5: nem érnek
4: utat. Arra, akinek nincs nagy családja, vagy baráti köre, és a kollégái azok, akikkel ünnepelni
5: akkor
4: szeretne.
5: Elmegy és kirándul.
4: Akkor mit csinál? Otthon ül, malmozik, majd megvárja az estét.
6: Szabad napján is bejöhet dolgozni,
5: az egy választás, ez egy, igen, tehát az egy opció, de ahogy mondtam...
4: Sziasztok ti! Dolgozzatok, én nem dolgozok! Látjátok, jöttem. Milyen jó dolgom van! Iszom a kávét, fent a lábam az írót, mert ez nagyon jó, a többiek egyből.
5: Majd nekik is lesz szülinapjuk, csinálhatják ugyanezt. Hát most mi a probléma?
6: Megoldották a suliban azt, hogy van egy pukisarok, ahova oda megy a gyerek, ott legálisan pukizhat.
4: De az el van kerítve?
6: Hát az úgy meg ilyen van
4: fülke?
6: Csinálva. Nem fülke. Tehát az úgy ki van alakítva.
4: Na jó, de szellőzés szempontja, ha egy légtérben van.
5: Bámulatos lett, amikor nyitott. A menzán káposztás kocka van.
4: Ja, tehát az nyitott?
6: Igen.
4: De nem ez a probléma, hát az... hanem az, hogy érted, eddig legalább mutogathattál szomszédra, vagy valami, mert amikor pukisztál, ott ült melletted még két ember, és akkor néztél körbe. Na de hát amikor beállsz a sarokba, és ott, ja, akkor miattad van büdös? Tehát ez a büdös sarok.
6: Hát egyszerűbb. Egy pódiumra állnál fel.
5: Na, akkor már miért nem úgy oldják
6: én
5: meg?
6: Én voltam. De a férfiaknak nem kell sarok ehhez. De. Bárhol, bármikor csinálják.
4: Tudnak pukizni, így igen. Van. Igen, egyébként szerintem
5: csatalom,
4: az
5: hogy még nincs ilyen erőmű. Hogy
4: jó,
5: ez nem működne.
4: De miért? Ti nők nem szoktatok?
6: Nem.
4: Ezért én is csodálkozom, igen. Hogy ti nők, mit csináljátok? Mert ez olyan, mint a büfi, hogy visszanyeled, de hát ezt nem lehet úgy visszanyelni. Vagy mit csinálsz?
6: Nem, ez a szenvedés. Ez a
4: komolyan?
6: A gyász.
4: Oké, de hát akkor az ott a gyomrodban ott kezd el mozgolódni, és minden bajod van tőle.
6: Igen, és izzadsz, és rosszul vagy, és hívod a papot magadra.
5: Hát pedig Shrek is megmondta, jobbként
6: jó,
5: mindent.
6: Igen, igazából...
5: Hát az a... Ők találták fel a jacuzzit.
4: Igen, felrúgni nehéz egy focistát. Tehát, hogy
5: micsoda! Utána 3 percig gurul neked, és fogja a lábát.
4: Igen, és magától fetreng, és könnyű megkötözni.
5: Sőt, igazából csak egy kicsit kell meglökni. Hát le se kell ütni.
4: Igen, nem? Tudod, mondd neki, 95. percen ti vezette, és lefekszik magától.
5: 1-0 gracsot kaptál. Igen, ez lenne a legjobb.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
1: Sunshine Top 40.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: A szabad délutánunkban is programajánlókkal folytatjuk, megérkezett hozzánk Kiskata, szia!
3: Szia, Roli! Keressétek elő a régi diákigazolványt, és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, feleleveníthetitek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk. Készítsétek a terepcipőt és a fürdőruhát, mert szeptember 19-én és 20-án érkezik a nyíregyházi Extreme Trail Weekend. A sóstói erdő akadályai után a versenyzőket és a kísérőiket exkluzív, ingyenes csobbanás várja az Aquarius Park fürdő termálmedencéiben. Szaladjátok ki magatokból a feszültséget a fák között, utána pedig áztassátok ki a fáradt izmokat ezen a nem mindennapi sportos hétvégén. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéjéteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

Gordo és a Loco Loco, ezen a héten ezüstérmes a Sunshine Top 40-ben is. 6 órához érkeztünk, köszönöm szépen a mai figyelmet. Egy helyezettel vagyok adós, ami nem más, mint a Van Valami. Tidanim és Rizműves Párosan ezen a héten behúzta a number one pozíciót a Sunshine Top 40-ben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is naponta kell adatot szolgáltatni. A lakhatási válság az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el, figyelmeztet Vitézi Dávid. Jelentősen csökkent a sertés és csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is napi összesítésben adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A bizonylatokat áfakulcsok szerinti bontásban a kiállítást követő 3 naptári napon belül kell beküldeni a COBAK portálon vagy az M2M interfészen keresztül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása alapján a hibásan beküldött adatok utólag korlátlanul javíthatók vagy érvénytelenítetők. Az új szabályozás pedig nem vonatkozik az online pénztárgépek meghibásodása miatt kiállított átmeneti kézi nyugtákra. A lakhatási válság megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. Erre figyelmeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vekerle lakásépítési program kapcsán, amelyre 550 millió eurónyi uniós forrás áll rendelkezésre. Ez a banki és piaci társfinanszírozással akár 2 milliárd euróra is kiegészülhet. A tárcavezető kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben a lakásárak jóval gyorsabban nőttek a jövedelmeknél, emellett a magas bérleti díjak és a kevés kollégiumi férőhely is komoly gondot jelent. Augusztus elejére jelentősen csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára a tavalyi évhez képest. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a nyers sertéshúsok beszerzési árai 10-23% közötti mértékben mérséklődtek, miközben a vágósertés termelői ára több mint 34%-kal esett vissza. A csirke és a csirkemellfilé esetében 5-10% közötti árcsökkenést rögzítettek. A szakhatóság összegzése alapján az élősúlyos vágócsirke termelőjára is alacsonyabb lett a 2026 első 7 hónapjában. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborús katona, köztük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum közölte, hogy a folyamatos belföldi és külföldi feltárások során a katonákat személyes tárgyaikkal, egyházi szertartás és katonai tiszteletadás mellett temetik el. A magyar hősi halottakat a Fiumei úti sírkert hősök parcellájában helyezik örök nyugalom, miközben az azonosított katonák hozzátartozóinak felkutatása is folyamatosan zajlik. A 2025-ben elhunyt öregségi nyugdíjasok átlagosan 23,3 évet töltöttek nyugdíjban. A Magyar Államkincstár adatai szerint a nők átlagosan majdnem 27, míg a férfiak kicsivel több mint 19 évet részesültek az ellátásban halálukig. 2026 első felében az újonnan megállapított öregségi nyugdíjaknál a férfiak átlagosan 65 év felett, a nők pedig 62,5 évesen vonultak nyugdíjba. A nemek közötti jelentős eltérés és elsősorban a nők magasabb várható élettartamának és a kedvezményes Nők 40 programnak köszönhető.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font a korábbi csökkenést követően tovább veszített értékéből, így árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 423 forintot. Az euró jegyzése a korábbi emelkedés után lefelé fordult, nem éri el a 364 forintot sem. A svájci frank szintén visszalépett az előző napok erősödése után, a jegyzése 387 forintot közelíti, míg az amerikai dollár tovább gyengült, és árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 312 forintot. Térségünkben vasárnap is napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Köszi Marian a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg startol a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Bruno Mars-szal. Ez van az I Just Mind.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: De miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feletted már? És esténként várom.

0: Gloria és Dash. És ez volt tőlük a nagy sikerű Mindegy, az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig természetesen ma is javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 316 3000.
0: Ricsi üzenetével nyitom a mai estét, aki Szabinának üzeni, hogy boldog születésnapot, ma este minden rólad szól. Aztán Orsi Gábornak üzeni, hogy köszönöm, hogy melletted önmagam lehetek, nagyon szeretlek. Szonya pedig Márknak üzeni, hogy egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy mindig legyél mellettem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Maroon 5, ez pedig a One More Night, a két órás élő esti kívánság műsorban.

Alex és a Slep, méghozzá Nagy Bogival kiegészülve, és ez volt tőlük a Nem hiszek. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága szenseinosok, egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Jankő üzenetével megyünk tovább, aki Norbinak üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, szeretném, ha megbocsájtanál, nagyon hiányzol. Aztán Zsombor Lilinek üzeni, hogy boldog születésnapot a világ legvidámabb lányának, Adrien pedig Petinek üzeni, hogy minden együtt töltött percet őrzök a szívemben. Alig várom, hogy hazaéri. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a One Republic, ez pedig az Ain't No Worried, a két órás élő

Pilvaker. És ez volt tőlük a szeptember végén, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Szent István András utca kereszteződésénél az útburkolatot felbontották, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták, itt mindenki figyelmesen közlekedjen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Rákóczi út 5 szám mögött egy kisebb területen felbontották az utat és a járdát, ami a gyalogos és a gépjármű forgalmat is érinti. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Thomas Mann utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint a Mester utcán is lassabb haladásra kell, hogy készüljetek. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Hugel, David Guetta és Florence Montana közösével. Ez lesz tőlük a Shine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Csak nem 1000 oldalnyi adatot adott át a Magyar Nemzeti Bank a vizsgálóbizottságnak. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi dolgozók bérrendezéséről. Hamarosan bejelentik a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Csak nem 1000 oldalnyi adatot adott át a Magyar Nemzeti Bank az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának. Varga Mihály jegybankelnök közölte, a kért statisztikák és dokumentumok átadása mellett a jövőben is együttműködnek a testülettel. A tárcavezető hangsúlyozta, az MNB új vezetése elkötelezett az átlátható működés mellett, és minden törvénytelenség gyanúja esetén megteszi a szükséges feljelentéseket. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi dolgozók bérrendezéséről, amit már a kormány elé terjesztettek. Pósfai Gábor miniszter közölte, a javaslat illetményemelést, a preferált települési pótlék bevezetését és a mobilitást segítő intézkedéseket is tartalmaz. A tárcavezető hangsúlyozta, a rendvédelmi illetmény alap 2008 óta nem változott, a konkrétumokról pedig a kormány végleges döntése után adnak tájékoztatást. Hamarosan bejelentik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak béremelését, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A bejelentésre azután került sor, hogy a pedagógusok demokratikus szakszervezete nyílt levélben sürgetett legalább 25%-os bérfejlesztést a több mint 60 ezer érintett dolgozó számára. A szakszervezet jelezte, amennyiben nem születik érdemi döntés, megkezdik a sztrájk előkészítését az oktatási intézményekben. Feljelentést tesz a közmédia jelenlegi vezetése a szervezet korábbi törvénytelen irányítása miatt. A lefolytatott belső átvilágítás szerint az intézményt a valóságban Várhegyi Attila, korábbi Fidesz politikus irányította tanácsadóként, törvényi felhatalmazás és elszámoltathatóság nélkül. A vizsgálat feltárta, hogy a közmédia függetlensége csak formális volt, a megbízott ügyvéd pedig megtette a szükséges jogi lépéseket. Felhasználták az országgyűlés hivatalának dolgozóitól beérkezett javaslatokat, amelyeket a Forsthoffer Ágnes házelnök által kihelyezett ötletládákba gyűjtöttek. A csaknem 600 munkatárstól érkező visszajelzések alapján a megvalósítható kéréseket teljesítették a munkakörülmények javítása érdekében. Az országgyűlés elnöke közösségi oldalán kiemelte, a változtatásokkal élhetőbbé és emberségesebbé kívánják tenni a munkahelyi környezetet. A Magyar Olimpiai Bizottság jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást a 2024-es Párizsi Olimpia 308 millió forintos sport- és formaruházati megrendeléseinél. Az állami számbevőszék jelentése szerint a szervezet közjogi testületként köteles lett volna lefolytatni az eljárást a Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás felhasználásakor. Az ellenőrző szerv arra szólította fel a bizottság elnökét, hogy a jövőben tartassa be a közbeszerzési szabályokat és 30 napon belül készítsen intézkedési tervet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben vasárnap is napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Indulunk David Guetta és Hugo a vadonatúj felvételével. Ez már a Shine.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Wonders és a Purple Disco Machine. Ez volt tőlük a Wonderful Life az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Még bő 40 percen keresztül javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Csaba üzenetével nyitom a második óránkat, aki Rékának üzeni, hogy te vagy az oka annak, hogy reggelente mosolyogva kelek fel. Nagyon szeretlek. Aztán Bogi Mátinak üzeni, hogy hiányzik a hangod, a nevetésed, és főleg te. Kérlek, siess haza. Tibor pedig a feleségének szeretne köszönetet mondani, hogy ennyi éven át a társa és a legjobb barátja. És hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Justin Bieber, ez pedig a What Do You Mean? A két órás élő esti kívánság.

0: Marshmallow és Khalid. Ez volt tőlük a Numba az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, hiszen összegyűrtük őket egy csokorban, úgyhogy jön most Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Dobjátok el a tankönyveket egy pillanatra, mert szeptember 10-én újra berobban Nyíregyháza legvagányabb pályaválasztási bulia, a Szakmafest. 10 órától a tematikus utcánkban és interaktív standoknál tesztelhetitek a legmenőbb szakmákat, és testközelből próbálhatjátok ki, mihez van igazi tehetségetek. Gyertek el a szülőkkel vagy a haverokkal, és találjátok meg a jövőtöket szórakozás közben. Csomagoljátok be a képzeletbeli távcsövet, mert szeptember 8-án délután 4:30-tól Közép-Amerika trópusi dzsungeleibe repülhettek a Debreceni Déri Múzeumban. Mező Szilveszter főmúzeológus izgalmas élménybeszámolóján Nicaragua és az Ometepe-sziget különleges világát, no meg az ott élő, hangoskodó, bőgő majmokat ismerhetitek meg. Lesz itt látnivaló bőven, úgyhogy tartsatok a múzeummal egy igazi, egzotikus kalandozásra.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Dávid üzeni Zsófinak, hogy boldog születésnapot, kívánom, hogy mindig legyen okod mosolyogni. Aztán Lili Krisznek üzeni, hogy ha csak egy dolgot kívánhatnék, azt kívánnám, hogy mindig mellettem maradj. Ákos pedig Faninak üzeni, hogy köszönöm a sok közös emléket, remélem még rengeteg vár ránk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy járnak a kedvencek. Itt van a folytatásban Kashmir, ez pedig a White Ride, a 2 órás élő

Farukko. És ez volt a Lap Epász az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Bálint üzeni Petrának, hogy ne haragudj rám, szeretném újra hallani a nevetésedet. Aztán Kinga a párjának szeretne rajtam keresztül boldog évfordulót kívánni, és üzeni neki, hogy nagyon szeretlek, Vivi pedig Dávidnak üzeni, hogy szeretlek, és mindig számíthatsz rám. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dash és Young Fly. Ez az Oh Mama.

0: körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Tankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotó.

0: Coldplay és BTS párosan. Ez volt tőlük a My Universe, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis másodperceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen startol a megújult Mixixel, mindjárt az első kettő órában DJ Vágóval. Úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, pár perc is jövök.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hajdunánási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
3: Saját erőből.
2: Saját erőből. Mm. És hát hónapokon keresztül készül fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
3: Milyen anyagból vannak ezek vajon?
2: Hát ezt meg nem mondom, majd egyszer felhívjuk Mónus Józsefet, megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, de hát, hogy az elmúlt hónapokban. Na most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
3: Nem is az, hanem azt nem mondta senki, meg elkészíteni. Csak egy van, mindig utána kell menni.
2: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is utána nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, meg 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcsot. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy ez most 800 méter, utána ez, hát nyilván egyesével összeszedik, de hány kilométer, meg hány lépés lehetett aznap a lábába?
3: Hát már lassan egyébként venni kell egy buszbérletet, hogy azzal menjél oda.
2: Golfkocsival, vagy nem is hát, tudom, hogy mivel.
3: Igen, rollerrel.
2: Hát igen. Tehát milyen jól hangzik ez, ahogy mondtad, a buszbérlet, hogy a következő megállónk a következő nyilvesszőnél 1000 méterre található. Igen, gratulálunk neki.
3: Ez egészen elképesztő, hogy én nem is voltam ezzel képben, hogy mennyire messzire lehet lőni egy nyilvesszőt. Tehát nem volt viszonyítási alapom, de ha engem kérdeztél volna, akkor így azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy hát egy ilyen 2-300 méterre.
2: Igen, de hát nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta a megfeszítve.
3: Mert annyira erős a húr.
2: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
3: Tart, uram, elfáradtam, én le akarom tenni.
2: Tart, de közben még az asszony hívál, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok. Tehát nem, nyilván ez nem így működött.
3: Tehát a szurkot le kell mennem megkavarni.
2: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
3: Persze, tehát,
2: főleg a jelenlegi állapotunkba. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek. Tehát
3: hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Szeptember 1-jével számos fontos változás lépett életbe. Megkezdődtek az első Flirt Intercity motorvonat tesztjei. Az iskola kezdéssel ősszel ismét megjelenik a koronavírus is. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Szeptember 1-ével számos fontos változás lépett életbe, áfamentessé váltak a vényköteles gyógyszerek, elindult a kötelező digitális nyugtaadási adatszolgáltatás, és megkezdte működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Az Alkotmánybíróságon az új életkori korhatár miatt megszűnt Pót Péter elnök megbízatása, a közlekedésben visszaálltak a tanítási napra vonatkozó menetrendek, és 3,5 év után újraindult a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. Az iskola kezdéssel ősszel ismét megjelenik a koronavírus a gyermekek és a fiatal szülők körében, hívja fel a figyelmet Rusvai Miklós virológus. A szakember hangsúlyozta, hogy világjárványtól nem kell tartani, a vírus enyhe lefolyású légzőszervi betegséget okoz, amely néhány napos otthoni pihenéssel átvészelhető. A kutató arról is beszélt, hogy a szúnyogok által terjedő nyugat-nílusi láz idén Magyarországról kiindulva terjedt el Európában. Megkezdődtek az első Flirt Intercity motorvonat tesztjei, miután a szerelvény elhagyta a Stadler lengyelországi gyárát. A gyesebb 11 darabos új flottája, amelynek kocsiszekrényei Szolnokon készültek, 2027-től fokozatosan áll forgalomba a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon, a teljes átadás pedig 2028-ra várható. A 160 kilométeres sebességre képes Ausztriában is közlekedhető vonatok kiszolgálására Szombathelyen új 5300 négyzetméteres karbantartó központ épül. Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a Volánbusz, majd a MÁV személyszállítási ZRT műszaki és beszerzési területein. A kiszivárgott dokumentumok és a belső vizsgálatok alapján az ellenőrizhetetlen beszerzések, a hamisított alkatrészek és a papíron kozmetikázott műszaki állapotok nem csak sok milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek, hanem a járművek biztonságát és az utasok életét is közvetlenül veszélyeztették. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozóiroda folytat büntető eljárást. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákra is regisztrálhatnak a kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban. Az őszi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeliket október 12-e és 22-e között rendezi meg a hivatal. Mind a 10 nemzeti park igazgatóság élére pályázatot hirdetett az élő környezetért felelős minisztérium. Gajdos László miniszter tájékoztatása szerint a cél a korábbi ismeretségi alapon működő gyakorlat felszámolása és a szakmailag legalkalmasabb vezetők kiválasztása egy átlátható háromfordulós eljárásban. A jelöltek szeptember 18-áig nyújthatják be pályázataikat, a nyertes igazgatók pedig november 1-én lépnek hivatalba.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben vasárnap is napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: sincs. Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Innentől kezdve átálltunk 2 darab lemezjátszóra, hiszen most már szombatonként is indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig az állandó rezidensünk DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello, sziasztok, mondtam, hogy visszatérek, már térünk, mert már így innentől kezdve ketten vagyunk.
0: Így van, hogy telt a mai napod?
1: Fantasztikusan, nagyon jót rádióztunk most Marával, sok dalkérés volt, témázgattunk, zseniális volt a mai nap.
0: Jöhetnek az üzeneteitek továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
1: Egy fantasztikus fiatal producerrel, aki nem más, mint Rivo, és egy kiváló felvételt készített, ami nagyon nagy személyes kedvencem, úgyhogy engedjétek meg, hogy az első óránkat ezzel nyissam, ez lesz a You and Me.
0: Egészen este 10 óráig a megújult Mix XL-ben, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: David Guetta és a Beautiful People az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, továbbra is kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk, a lemezjátszóknál pedig nem más, mint DJ Vágó. Hello Andris.
1: Hello Beló, sziasztok.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, ez a szombat esti mix egyszerűen fenomenális, minden hétvégén ez az én bulim, ez Zsófitól érkezett.
1: Köszönjük Zsófi.
0: És még egy üzenet, már alig vártam a szombat estét, csak miattatok, ez a mix életet ad, ez pedig Tibi írta nekünk.
1: Köszönjük szépen Tibi, mi is vártuk, hogy itt legyél velünk.
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Egy igazi klasszikust hoztam nektek új köntösben, ami nem más, mint Chicken egykori felvétele, ugye a Salt Water, nagyon jó kis dal, és még mindig hidegrázós, én úgy gondolom a vokája, úgyhogy hangerőt föl.
0: Így van, hangerőt a maximumra, egészen este 10 óráig a lemezjátszó.

0: Black Eyed Peas és a Boom Boom Pow az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, Andrissal csak úgy repül az idő, hiszen el is érkeztünk a megújult Mixixel első órájának a végéhez, viszont a másodikban is szerintem tartogatunk jobbnál jobb felvételeket.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: Intelligens és fincsi zenék a második órában, innentől kezdve. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult Mixixel, ami szól nálatok, a lemezjátszóknál pedig továbbra is DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello, üdv újra itt!
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, folytassuk az estét, mivel megyünk tovább.
1: Egy gyönyörű énekesnőt hoztam a második óra legelejére, aki nem más, mint Christina Aguilera, és ugye egykoron zenéltünk is, táncoltunk is erre a dalra. Dirty érkezik egy fantasztikus remixben itt a Sunshine-on.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál.

0: Topic és A7S az előző percekben, ez volt tőlük az Out My Hand. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult MixX-el, ami szól nálatok, intelligens zenékkel, fincsi hangulatban telik, hiszen a lemezjátszók már DJ Vágó. Hello Andrés!
1: Így van, hello, sziasztok! Szerintem Topic fantasztikus zenei világa van, és annyira jó vokált szokott összerakni, hogy zseniális.
0: Ez zseni a csávó egyébként. Igen. Nagyjából minden zenét imádom. Mondjuk nekem most, ami nagyon nagy favorit tőle, a Feszbolyos srácok mögött működik valójában közre, az ugye a Good Life, nekem az hatalmas favorit.
1: Igen, igen, az is nagyon zenei világban fantasztikus lett, úgyhogy igen, igen, nagyon jó Topic.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, szombat esti mix, egyenlő garantált buli otthon is. Ez Geri írta nekünk Debrecenből.
1: Geri game, akkor lehet öltözni, aztán irány a buli.
0: Amíg ti pörgettek, addig nálunk forog a táncparket, Laci és a haverok írták ezt nekünk.
1: Hú, Laci, akkor már belettek töltve.
0: És még egy üzenet a végére, ritmus, hangulat, energia, ti vagytok a legjobbak, puszi nektek, Anett.
1: Köszönjük szépen, Anett.
0: Így van, nagyon szépen köszönjük, senki ne felejtse el, hogy a megújult MixX-ben 10 órától majd érkezik a lemezjátszók mögé az új generáció DJ-je méghozzá Robin, 11 órától pedig majd jön DJ Váci, és meghúzza az este hangulatát, hiszen jön a Sound of Sunshine. Most viszont Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Így van, jönnek a jobbnál jobb dalok majd szépen sorban, én addig pakolgatom nektek is, érkezik egy fantasztikus feldolgozás, amit nem más készített, mint Alan Walker, ő is nagyon jó és nagyon termékeny, mindenféle fajta remixét meg szoktam hallgatni, ami jobbnál jobban sikerül. Most a Battle of Alone-ból csinált egy fantasztikus remixet, érkezik a Battle of.

0: A csodálatos hangú Regan Bowman és Calvin Harris az előző percben itt a megújult Mixixelben. Ez volt tőlük a Lovers in the Past Life. Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Andrisom, köszi ezt a két órát.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Egyébként tudtad, hogy ez a Calvin Harris Regan Bowman páros, ez a dal, 10 évet kellett várni erre a dalra. Mert már csináltak közös kollaborációt, ami nem volt más, mint a Giant. Most meg ez nagyon jó lett, ez a Lovers in the Past Life szerintem.
0: Teljes mértékben igazad van, ez egy nagyon-nagyon jó felvétel lett. Andrisom, köszi szépen ezt a 2 órát, jövő héten pénteken pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönjük szépen a hallgatóknak, én leléptem, te pedig maradsz Robinnal, úgyhogy hangerőd föl a továbbiakban is, majd Váci Zolika püföli az éjszakát, úgyhogy csókolom, jó bulizást, jó pihenést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik. A vezető DJ Váci.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
2: A pillanat elérkezett.
1: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
3: Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mix XL, a péntek, illetve a szombatesti állandó rezidensünkkel itt 10 óra után, méghozzá az új generáció DJ-jével, Robinnal. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nem szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá kettő darab lemezjátszóra. Egészen 11 óráig a megújult Mix XL-ben a lemezjátszóra.

az új generáció DJ-je minden pénteken, illetve szombaton este 10 órától csak itt a Sunshine FM-en. Ő nem más, mint Robin. Kellemes estét kívánok mindenkinek, vannak még szép számmal üzenetek, úgy pörögnek a számok, hogy még a főzés is táncá alakul. Ez a műsor életmentő, egy hosszú nap után puszi nektek, Erika, és még egy üzenet, gratulálok a DJ-nek, minden alkalommal betalál. Végre egy rádió, ami tudja, mit akarunk hallani. Ez pedig Roland írta nekünk. Köszi szépen az üzeneteiteket, és hát természetesen innentől kezdve még jobban meghúzzuk, hiszen még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál az új generáció DJ.

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, hétfőn este 6 órakor várok legközelebb majd mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Ez a Sunshine FM.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.